0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Csökkentenék a várólistákat, már szedik a kajszit. Nagyon meleg júniusunk volt. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Jön a kórházi várólista csökkentő program. Az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia. A kormány erről szóló döntése már megjelent a magyar köznökben. Több mint 26 ezer utast ellenőrzött a BKK és a rendőrség júniusban. A főváros több forgalmas járatán, villamosokon, buszokon, de vasút és metró állomásokon is razziáztak. Az ellenőrzöttek kevesebb mint 1%-át pótdíjazták, elfogtak egy körözött embert és egy gyanúsítottat. Itt a kajszi szezon, már szedik a korai és közép érésű barackokat. A hazai termés fele friss fogyasztásra, a másik fele feldolgozásra kerül. Idehaza csak nem 5500 hektáron termesztenek kajszit, az idei termés mennyisége azonban térségenként jelentősen eltér, mondta a rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
2: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés, és a fagy kevésbé érte, és a klímaváltozás kevésbé érte ezt a terület. Ilyen például a Somogyi vagy a Tolnai körzet némely helyen Pest megyében, de ugyanakkor a Dunatisza közén nagyon fagykárok és lehűlés volt, úgyhogy ez a termés befolyásolja. Az utóbbi 5-6 évben nagyon nagy fagykárok érték ezt a területet, így az átlag termés olyan 6-7 ezer tonna körül volt. Idén hasonlóra számítunk, esetleg 7-8 ezer tonnával.
1: A második legmelegebb június volt az idei hazánkban. A középhőmérséklet országos átlagban 22,5 Celsius fok volt. Ez 2,7 fokkal haladja meg az 1991-2020-as évek átlagát, a Hungaromet adatai szerint. A mostaninál melegebb csak a 2019-es június volt. Leállítják a Dunai hajó forgalmat egy vasárnapi úszóverseny miatt Szentendrénél. 9 és dél között él majd a korlátozás. Az úszóversenyre 600 sportolót várnak, ők a nyílt folyón több mint 5 kilométert tesznek majd meg. Elhunyt Szilágyi Tibor, a Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, rendező, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja, számos színpadi szerepe mellett sok filmben és tévésorozatban nyújtott feledhetetlen alakítást. 83 éves volt. Ma a több órás napsütés mellett időnként fátyol és komoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék sehol sem várható. Az ország nagy részén élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél. A friss hajnalt követően 25 és 35 fok közé melegszik a levegő napközben. Igazi strandidőnk lesz ma, a Balaton 25, a Velencei tó 23 fokos. Vasárnap is a maihoz hasonló időnk lesz, hétfőn azonban megérkeznek a záporok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Durva drogokat értékesítettek, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Fehérvár megyei rendőrök az elmúlt időszakban is sorra csaptak le kábítószer kereskedőkre és fogyasztóikra. Most egy újabb szállat sikerült felgöngyölíteniük és lezárniuk. 4 drogterjesztő ellen ugyanis vádemelést javasoltak, akik Pest és Fehérvár megyékben terjesztették a legdurvább kábítószereket. Az elkövetők 2024 nyarától különböző drogokat, kokaint, amfetamint, kristályt, valamint új pszichoaktív anyagot értékesítettek kiterjedt fogyasztói körüknek. A bűncselekmény súlyosságát jelzi, hogy az összehangolt áprilisi rajtaütésben, amikor több helyszínen csaptak le egyszerre, mint egy 60 rendőr vett részt. A házkutatások során a nyomozók kábítószergyanús anyagokat, konyhai mérlegeket, mobiltelefonokat, több millió forint értékű valutát, valamint több mint 12 millió forint készpénzt foglaltak le. Emellett 8 luxusautót és különféle ékszereket is zár alá vettek, így az eljárás során mintegy 100 millió forint bűnös vagyon elvonása történt meg. Az ügy részletei a FEOL oldalán. A város működésének alapját azok az elhivatott szakemberek jelentik, akik nap mint nap sokszor a háttérben dolgozva szolgálják az itt élő embereket. A köztisztviselők számára rendezett ünnepségen adták át Dunaújváros közszolgálatáért díjat. Az eseményen Pintér Tamás polgármester köszöntötte a köztisztviselőket, és hangsúlyozta, hogy a város működésének alapját azok az elhivatott szakemberek jelentik, akik nap mint nap sokszor a háttérben dolgozva szolgálják az itt élő embereket. Majd a városvezető átadta az elismerést, amit idén Hajgató Zitának ítéltek oda, aki a polgármesteri hivatal költségvetési és pénzügyi osztályának vezető ügyintézője, és több mint 3 évtizede dolgozik a közszolgálatában, ebből 11 éve Dunaújvárosi önkormányzatnál, írja a FEOL. Már elindult az önkormányzat nyári tábora, az első héten is nagyon sok kisgyerek élvezhette az Aquantis élményfürdőben futó szünidei forgatag programját. A szervezők célja az, hogy a táborozóknak könnyed, felhőtlen kikapcsolódásban legyen részük. 73 kisebb és nagyobb gyermek csatlakozott a tábor első hetéhez, ami az előzetes ígéretek, valamint az elmúlt évek tapasztalatai alapján is nagyon nagy siker, írja a weboldalán a város. Semmelweis Ignácra, az anyák megmentőjére emlékezett hagyományos ünnepségén kedden a Dunaújvárosi Kórház. Az eseményen a Szent Pantaleon Kórház vezetősége elismerésekkel és kinevezésekkel köszönte meg dolgozóik és támogatóik kiemelkedő munkáját. A polgármesteri hivatal dísztermében rendezett ünnepséget dr. Szilágyi Őrs főigazgató köszöntője nyitotta meg, aki július 1-ével távozott a Szent Pantaleon Kórház rendelőintézet éléről, miután a Dél-Pesti Centrum Kórház vezetését vette át. Legköszönő főigazgatóként beszédében visszatekintett vezetői időszakának legfontosabb eredményeire és mérföldköveire, a díjazottak listája feol.hu-n. Jubileumi évfordulók, látványos lovas bemutatók és közösségi programok várták az érdeklődőket Gúd Tamásiban. Az idei búcsú ismét több száz látogatót vonzott a Fehérvár megyei településre. Az idei búcsú több szempontból is kiemelkedő volt, hiszen a közösség Gúd Tamási fennállásának 825 éves évfordulójára, valamint Keresztelő Szent János katolikus templom felszentelésének 215. jubileumára is emlékezett. A délutáni programok búcsúi szentmisével kezdődtek, amelyet Orvecki Attila, a bodajki mindenkor segítő Szűz Mária kegyhely helyettes plébánosa celebrált. Az ünnepséget követően a Gúd Tamási lovasudvarban folytatódott az esemény. A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség tájékoztatása szerint az aréna beruházásnál a belső munkálatok a végéhez közelednek, így hamarosan birtokba vehetik az új létesítményt a sportolók. Az elmúlt időszakban felszerelték a tükröket, elkészült a csúszásmentes, könnyen tisztítható padlóburkolat, valamint kiépítették és üzembe helyezték a riasztó és kamerarendszert is, amely a létesítmény biztonságát szolgálja. A helyükre kerültek az egyedi készítésű, strapabíró nyitott öltözőszekrények is, amelyek a csapatok mindennapi használatát segítik majd. A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség azt is közölte, hogy a következő napokban még az utolsó fa munkákat végzik el, ezt követően már csak kisebb befejező munkák maradnak hátra, további részletek a Duna Online oldalán. Sérült rétisast mentettek a mezőfalvi önkéntes tűzoltók. Petes Bálint, madár és állatmentő ismét akcióban volt, aki sikeresen befogta a madarat. Fél év alatt az Egyesület 130 akcióban vett részt, 12 000 kilométert megtéve, 11 millió forint eszmei értékű állatot megmentve. Információk a feol.hu-n. A Hungarian Startup University program országos legjobb 15 projektje közé került a Dunaújvárosi Egyetem 3 mérnök informatikus hallgatójának fejlesztése. A Sebrek Kristóf, Borbé Dominik és Bödők Levente által létrehozott Virtuál Kohézió nevű platform a hibrid és a távmunkában dolgozók közötti kapcsolatok erősítését segíti. A rendszer a közös érdeklődési kör, a munkaterület és az aktuális hangulat alapján kapcsolja össze a kollégákat, hogy könnyebben épüljenek a munkahelyi közösségek, emellett anonim elemzésekkel támogatja a HR szakemberek munkáját, segítve a kommunikációs problémák és a kiégés kockázatának korai felismerését. További részletek a dunaonline.hu oldalon. Elkezdődött a dinnye szezon, már érkezik a boltok polcaira és a piacokra a szabadföldi magyar dinnye, mondta a Fruitweb alelnöke a közmédiának. Varga István hangsúlyozta, hogy a koratavaszi fagyok ellenére a minőségre és a mennyiségre idén nem lehet panasz, itt Fejér vármegyében sem. A mostani meleg idő kedvez a dinnye érésének, így a magyar gyümölcs várhatóan egész szezonban elérhető lesz. Elkezdődött az idei Magyarok kenyere 15 millió búzaszem program itt Fejér vármegyében is. A szervezők augusztus 20-áig várják a búza adományokat, amit ősszel liszt formájában adományoznak tovább rászoruló családoknak. Fontos változás, hogy idén pénzbeli adománnyal is lehet támogatni a programot. Akik nem termelők vagy logisztikailag egyszerűbb módon szeretnének hozzájárulni a kezdeményezéshez, közvetlen banki átutalással is segíthetik a rászorulókat. Országszerte 22 kutyabarát strand várja az app tartókat, erre hívja fel a figyelmet egy szakmai weboldal. Hangsúlyozzák, hogy idehaza már 3 millió kutya él, közülük egyre többen családtagként vesznek részt a mindennapokban, ezért egyre nagyobb igény van a házi kedvenceket is fogadó fürdőkre. Itt Fejér vármegyében is hozzátették, a kutyabarát strandok erősítik a települések turizmusát. A helyek listája a kutyabarathelyek.hu oldalon érhető el. Megszavazta az országgyűlés a polgármesterek fizetésének befagyasztását. Az eddig érvényes törvény szerint szerdától nőtt volna a településvezetők fizetése, de most a jelenlegi szinten marad. Itt Fejér vármegyében is. Az új szabályozás szerint eltörlik a nekik járó költségtérítést és csökkentik a vármegyei közgyűlési elnökök fizetését. A magyarok az uniós átlagnál jóval optimistában látják a jövőt és az Európai Uniót egy friss Eurobarométer felmérés szerint. A kutatás alapján a Fejér vármegyében élő magyarok 57%-a is reménnyel tekint a jövőbe, ami a legmagasabb arány az EU-ban. A megkérdezettek 73%-a derülátó Magyarország jövőjével kapcsolatban, és 80%-uk az Európai Uniót a stabilitás helyének tartja. A felmérés szerint a magyarok 81%-a úgy véli, hogy az uniós tagság előnyös az ország számára. Árat emelte a Magyar Telekom és a Jettel, a két telefonszolgáltató 4,4%-os infláció követő díjkorrekciót alkalmaz, a KSH által megállapított tavalyi pénzromlásnak megfelelően. A megváltozott havidíjakat tartalmazó számlát először augusztusban kapják meg az előfizetők, Fejér vármegyében is. A harmadik nagy telefontársaság, a One, szeptember 1-től érvényesíti az áraiban ugyanezt az emelést. Végül a várható időjárásról. A több borás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek az égen, de csapadék sehol sem várható. Az ország nagy részén élénk, helyenként erős lesz az északi, északnyugati szél, friss lesz a hajnal. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 17 fok között várható, a legmagasabb napközben 25 és 30 fok között.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, július 4-e van, szombat, jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítása mellé. Itt lesz például velem a Fugees, a Ready or Not-tal, és bekészítettem már az aranytorkú Whitney Houston-t is, a Step by Step-tel érkezik majd. A kezdés pedig a Texas-é, ez az Inner Smile. Jó ébredés!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Július 4-e van szombat, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, a névnaposok, az urlikok a mai napon, a születésnaposok között pedig Verebes Istvánt és Pikali Gerdát köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. A mai napon van Amerikában a függetlenség napja, és természetesen témákkal is készültem a mai reggelre. Jön például egy Arnold Schwarzeneggerrel kapcsolatos téma is, de hogy miben érintett most a színész legenda, azt is el fogom árulni, na meg a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem hamarosan majd a Fugees a Ready or Not-tal, a folytatás viszont a Corsé, ez a Breathless most itt a Best-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. A legjobb zenék.
0: A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Fugees és a Ready or Not. Szép reggelt kívánok mindenkinek, ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit. Hát már mondom is, 7 óra után irány Ausztria, és Arnold Schwarzeneggerrel foglalkozunk, aki most a Bécsi Posta arca lett, úgyhogy jönnek a részletek, hogy mi kapcsán kapcsolódik a színész ehhez az egész postázáshoz. Hát nagyon érdekes lesz, az biztos. 8 óra után pedig irány Amerika, és azon belül is a Film Akadémia, és most magyar alkotókat is beválasztottak a tagok közé, és ez azért fontos, mert az Oscar-díj odaítélésében is részt vesznek ezek a magyar tagok, úgyhogy jön erről is minden részlet majd, és végül 9 óra után pedig a sportrovatba látogatunk el, ahol nem másról lesz szó, mint Németországról, aki elbúcsúzott a VB-től, úgyhogy jönnek a részletek, mert bizony-bizony Nagelsmann menesztését követelik már a sajtóban, és Kloppot pedig követelik, hogy érkezzen meg a helyére, úgyhogy érdekes ez is, úgyhogy nem húzom tovább az időt, a legjobb zenék jönnek inkább az ébredés és a napindítás mellé, csak tartunk egy rövidke lélegzetvételnyi szünetet, és már is itt lesz velem a Gorillaz csapata, a Feel Good-dal folytatjuk majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Társadalmi egyeztetést kezdeményez a kormány az elektromos és elektronikai berendezések biztonságáról. A szabályozás célja, hogy a legújabb uniós irányelveket átültesse a hazai jogrendszerbe. A tervezet pontosítja, hogy bizonyos ipari és elektronikai berendezéseknél hogyan alkalmazhatnak veszélyes anyagokat. Ez egyes termékeknél mentességet, másoknál szigorítást jelentene. Több mint 2,5 tonna epret semmisített meg a Fogyasztóvédelmi Hatóság tavasszal jelölési hiányosság miatt. Az ellenőrök több mint 530 tételt vizsgáltak meg, és minden tizediknél találtak problémát. Általában a gyümölcs eredetével, nyomon követhetőségével volt probléma. Sokszor magyar szamócaként próbálták eladni a külföldi árut. Az érintett kereskedőkre összesen 3,5 millió forint bírságot szabtak ki. Ismét megnyitják a fürdőzők előtt a volt olimpiai helyszíneket Párizsban. A Szajnában kijelölt 3 szabad strand szombattól ingyenesen látogatható. A fürdőhelyeket a 2 évvel ezelőtti nyári játékokra megtisztították, és azóta is odafigyelnek a vízminőségére. Az elmúlt 3 hétvégén kiemelkedően sok közlekedési baleset történt, amelyben összesen 18-an haltak meg. A rendőrség országszerte elrendelte a nyári közlekedésbiztonsági protokollt. Ennek keretében augusztus végéig több rendőr lesz a legforgalmasabb útszakaszokon, balesetveszélyes csomópontoknál, illetve azokban az üdülő övezetekben, városokban, ahol a legtöbb emberre lehet számítani. A kevés csapadék ellenére jó minőségű lehet az idei búza, mennyisége azonban elmarad a vártól, közölte a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének főtitkára. Cseh Tibor András elmondta, az aszály miatt az ország nagy részén minden eddiginél korábban kezdődött az aratás. A kormány a vármegyék helyett ismét a megye, a főispánok helyett pedig a kormány megbízott elnevezés használatát javasolja. Az országgyűlés 4 évvel ezelőtt az alaptörvény 11. módosításával vezette be a most megszüntetni tervezett elnevezéseket. Jogsegély és információs szolgálatot indított a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata. A szolgálat célja, hogy a roma emberek és a közösségek ne maradjanak egyedül akkor sem, amikor a diszkrimináció, méltánytalanság vagy jogsérelem éri őket. A regionális irodák elsőként Budapesten, Miskolcon és Pécsen kezdik meg működésüket, jövő januártól pedig a tervek szerint minden megyében lesz ilyen iroda. Jövő kedden szavazhat az ügynök akták nyilvánosságáról az országgyűlés. Hétfőn az ezt előkészítő törvényjavaslatról, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről és a pénzügyi szektort érintő kérdésekről tárgyalnak a képviselők. A kétnapos ülés hétfő kora délután napirend előtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Durva drogokat értékesítettek, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Fehérvár megyei rendőrök az elmúlt időszakban is sorra csaptak le kábítószer kereskedőkre és fogyasztóikra. Most egy újabb szállat sikerült felgöngyölíteniük és lezárniuk. 4 drogterjesztő ellen, ugyanis vádemelést javasoltak, akik Pest és Fejér vármegyékben terjesztették a legdurvább kábítószereket. Az elkövetők 2024 nyarától különböző drogokat, kokaint, amfetamint, kristályt, valamint új pszichoaktív anyagot értékesítettek kiterjedt fogyasztói körüknek. A bűncselekmény súlyosságát jelzi, hogy az összehangolt áprilisi rajtaütésben, amikor több helyszínen csaptak le egyszerre, mint egy 60 rendőr vett részt. A házkutatások során a nyomozók kábítószergyanús anyagokat, konyhai mérlegeket, mobiltelefonokat, több millió forint értékű valutát, valamint több mint 12 millió forint készpénzt foglaltak le. Emellett 8 luxusautót és különféle ékszereket is zár alá vettek, így az eljárás során mintegy 100 millió forint bűnös vagyon elvonása történt meg. Az ügy részletei a FEOL oldalán. Már elindult az önkormányzat nyári tábora, az első héten is nagyon sok kisgyerek élvezhette az Aquantis élményfürdőben futó szünidei forgatag programját. A szervezők célja az, hogy a táborozóknak könnyed, felhőtlen kikapcsolódásban legyen részük. 73 kisebb és nagyobb gyermek csatlakozott a tábor első hetéhez, ami az előzetes ígéretek, valamint az elmúlt évek tapasztalatai alapján is nagyon nagy siker, írja a weboldalán a város. Országszerte 22 kutyabarát strand várja az app tartókat, erre hívja fel a figyelmet egy szakmai weboldal. Hangsúlyozzák, hogy idehaza már 3 millió kutya él, közülük egyre többen családtagként vesznek részt a mindennapokban, ezért egyre nagyobb igény van a házi kedvenceket is fogadó fürdőkre. Itt Fejér vármegyében is hozzátették, a kutyabarát strandok erősítik a települések turizmusát. A helyek listája a kutyabaráthelyek.hu oldalon érhető el. Árat emelte a Magyar Telekom és a Jettel, a két telefonszolgáltató 4,4%-os infláció követő díjkorrekciót alkalmaz, a KSH által megállapított tavalyi pénzromlásnak megfelelően. A megváltozott havidíjakat tartalmazó számlát először augusztusban kapják meg az előfizetők, Fejér vármegyében is. A harmadik nagy telefontársaság, a One, szeptember 1-től érvényesíti az áraiban ugyanezt az emelést. Végül a várható időjárásról. A több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek az égen, de csapadék sehol sem várható. Az ország nagy részén élénk helyenként erős lesz az északi, északnyugati szél, friss lesz a hajnal. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 17 fok között várható, a legmagasabb napközben 25 és 30 fok között.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Kiugráltuk a csipát a szemünkből, az biztos. Ez volt a Criss Cross és a Jump. Szép reggelt kívánok mindenkinek, és hamarosan majd 7 óra után Arnold Schwarzeneggerrel foglalkozunk. Jönnek majd a részletek nem sokára. Na meg a legjobb zenéket is magammal hozom. Természetesen egészen 7 óráig a születik még van pár percünk, úgyhogy a Naughty Boy lalaláját még biztos, hogy játszom itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig a nap első témája, ami Arnold Schwarzeneggerrel kapcsolatos, aki most a Bécsi Posta arca lesz, és hát olyan téma mellett rakta le egyébként az arcát, ami szerintem nagyon sokakban ébreszt majd fel gondolatokat, úgyhogy kicsit körbejárjuk, na meg természetesen hozom a legjobb zenéket is a következő órába az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem a CNC Music Factory csapata, a Do You Wanna Get Funky-val érkeznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágere.

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Durva drogokat értékesítettek, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Fehérvár megyei rendőrök az elmúlt időszakban is sorra csaptak le kábítószer kereskedőkre és fogyasztóikra. Most egy újabb szállat sikerült felgöngyölíteniük és lezárniuk. 4 drogterjesztő ellen ugyanis vádemelést javasoltak, akik Pest és Fehérvár megyékben terjesztették a legdurvább kábítószereket. Az elkövetők 2024 nyarától különböző drogokat, kokaint, amfetamint, kristályt, valamint új pszichoaktív anyagot értékesítettek kiterjedt fogyasztói körüknek. A bűncselekmény súlyosságát jelzi, hogy az összehangolt áprilisi rajtaütésben, amikor több helyszínen csaptak le egyszerre, mint egy 60 rendőr vett részt. A házkutatások során a nyomozók kábítószergyanús anyagokat, konyhai mérlegeket, mobiltelefonokat, több millió forint értékű valutát, valamint több mint 12 millió forint készpénzt foglaltak le. Emellett 8 luxusautót és különféle ékszereket is zár alá vettek, így az eljárás során mintegy 100 millió forint bűnös vagyon elvonása történt meg. Az ügy részletei a FEOL oldalán. A város működésének alapját azok az elhivatott szakemberek jelentik, akik nap mint nap sokszor a háttérben dolgozva szolgálják az itt élő embereket. A köztisztviselők számára rendezett ünnepségen adták át Dunaújváros közszolgálatáért díjat. Az eseményen Pintér Tamás polgármester köszöntötte a köztisztviselőket, és hangsúlyozta, hogy a város működésének alapját azok az elhivatott szakemberek jelentik, akik nap mint nap sokszor a háttérben dolgozva szolgálják az itt élő embereket. Majd a városvezető átadta az elismerést, amit idén Hajgató Zitának ítéltek oda, aki a polgármesteri hivatal költségvetési és pénzügyi osztályának vezető ügyintézője, és több mint 3 évtizede dolgozik a közszolgálatában. Ebből 11 éve Dunaújvárosi önkormányzatnál, írja FEOL. A magyarok az uniós átlagnál jóval optimistában látják a jövőt és az Európai Uniót egy friss Euróbarométer felmérés szerint. A kutatás alapján a Fehérvár megyében élő magyarok 57%-a is reménnyel tekint a jövőbe, ami a legmagasabb arány az EU-ban. A megkérdezettek 73%-a derülátó Magyarország jövőjével kapcsolatban, és 80%-uk az Európai Uniót a stabilitás helyének tartja. A felmérés szerint a magyarok 81%-a úgy véli, hogy az uniós tagság előnyös az ország számára. Végül a várható időjárásról. A több borás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek az égen, de csapadék sehol sem várható. Az ország nagy részén élénk, helyenként erős lesz az északi, északnyugati szél, friss lesz a hajnal. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 17 fok között várható, a legmagasabb napközben 25 és 30 fok között.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A Bécsi Posta arca lett Arnold Schwarzenegger. Jönnek a részletek, hogy miért is, és természetesen a legjobb zenéket is bepakoltam az ébredés és a napindítás mellé ebbe az órába is. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, szép reggelt kívánok. Például majd George Michael dalával, na meg Sean Paul-éval, ugyanis a kezdés övé. Szól a Get Busy, rádiózzunk együtt, jó ébredést!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Arnold Schwarzenegger hazájában, Ausztriában ünnepelte meg az osztrák posta legújabb fenntarthatósági mérföldkövét. A fejlesztésnek köszönhetően Bécs lett Európa legnagyobb metropolisza, ahol az úgynevezett utolsó kilométeres postai kézbesítés teljes mértékben közvetlen széndioxid kibocsátás nélkül elektromos járművekkel vagy emberi erővel történik. A mérföldkő megünnepléséhez csatlakozó Arnold Schwarzenegger egyben június 16-án kezdődő Austria World Summit klímakonferencia főkezdeményezője is. Így jelenléte különösen szimbolikus. Arnold Schwarzenegger tehát letette a voksát a zöld Európa mellett. Szerintem ez egy nagyon szép kezdeményezés, hogy egy ekkora sztár így felvállalja ezt, és nagyon remélem, hogy lesznek követői a világ bármely pontján, mármint Bécsnek, a postának és magának Arnold Schwarzeneggernek is. Én pedig próbálom fenntartani a lendületet, hogy megébredjünk. A legjobb zenékkel teszem mindezt. Itt lesz például velem hamarosan majd George Michael és a Fearless Go to the City, na meg most Tom Novi és Lima közös a Now or Never-rel ébresztenek most.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Like no other.

0: Best FM a legjobb zenék. George Michael-lel ébredhettünk, ez volt a Faveless Go to the City. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Július 4-e van szombat, Amerikában a függetlenség napja, a névnaposok pedig az urlikok, a születésnaposok között pedig Verebes Istvánt és Pikali Gerdát köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Hamarosan majd megyünk tovább, jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, csak jön egy aprócska szünet, aztán itt lesz velem a Pets and Small Duo és a Turnaround a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az elmúlt három hétvégén kiemelkedően sok közlekedési baleset történt, amelyben összesen 18-an haltak meg. A rendőrség országszerte elrendelte a nyári közlekedésbiztonsági protokollt. Ennek keretében augusztus végéig több rendőr lesz a legforgalmasabb útszakaszokon, balesetveszélyes csomópontoknál, illetve azokban az üdülő övezetekben, városokban, ahol a legtöbb emberre lehet számítani. A kormány megszüntetné az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört. A kabinet szerint az akkumulátoripari beruházások engedélyezéséhez egyedi miniszteri döntések helyett átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Korábban Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter a debreceni akkugyárral kapcsolatos környezetszennyezési ügyre utalva közölte, azok az üzemek, amelyek veszélyeztetik az emberek egészségét és semmibe veszik a magyar törvényeket, bezárásra és Európa legszigorúbb környezetvédelmi bírságára számíthatnak. A második legmelegebb volt az idei június a mérések kezdete óta, derült ki a Hungaromet legfrissebb elemzéséből. A múlt hónap középhőmérséklete országos átlagban 22,5 fok volt, ez 2,7 fokkal több, mint az elmúlt 35 évben mért hasonló adat. Az ideinél melegebb csak 2019 júniusa volt, csak nem másfél tized fokkal magasabb átlaghőmérséklettel. A kevés csapadék ellenére jó minőségű lehet az idei búza, mennyisége azonban elmarad a vártól, közölte a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének főtitkára. Cseh Tibor András elmondta, az aszály miatt az ország nagy részén minden eddiginél korábban kezdődött az aratás. Jogsegély és információs szolgálatot indított a magyarországi romák országos önkormányzata. A szolgálat célja, hogy a roma emberek és a közösségek ne maradjanak egyedül akkor sem, amikor a diszkrimináció, méltánytalanság vagy jogsérelem éri őket. A regionális irodák elsőként Budapesten, Miskolcon és Pécsen kezdik meg működésüket, jövő januártól pedig a tervek szerint minden megyében lesz ilyen iroda. Szondi várjátékokat rendeznek szombaton Drégelypalánkon. Az egész napos programon a várvédő harcra és Szondi György várkapitányra emlékeznek. A történelmi hagyományőrzők bemutatója után ünnepi megemlékezés és zenés műsor lesz solymász bemutatóval, bőrös kézműves foglalkozásokkal és lehetőség lesz íjászkodásra is. Délután középkori forgatag, zászlóforgatás, népi játékok, kézműves vásár és lakomázó várja a látogatókat. Ismét megnyitják a fürdőzők előtt a volt olimpiai helyszíneket Párizsban. A Szajnában kijelölt három szabad strand szombattól ingyenesen látogatható. A fürdőhelyeket a két évvel ezelőtti nyári játékokra megtisztították, és azóta is odafigyelnek a víz minőségére.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Durva drogokat értékesítettek, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Fehérvár megyei rendőrök az elmúlt időszakban is sorra csaptak le kábítószer kereskedőkre és fogyasztóikra. Most egy újabb szállat sikerült felgöngyölíteniük és lezárniuk. Négy drogterjesztő ellen ugyanis vádemelést javasoltak, akik Pest és Fehérvár megyékben terjesztették a legdurvább kábítószereket. Az elkövetők 2024 nyarától különböző drogokat, kokaint, amfetamint, kristályt, valamint új pszichoaktív anyagot értékesítettek kiterjedt fogyasztói körüknek. A bűncselekmény súlyosságát jelzi, hogy az összehangolt áprilisi rajtaütésben, amikor több helyszínen csaptak le egyszerre, mint egy 60 rendőr vett részt. A házkutatások során a nyomozók kábítószergyanús anyagokat, konyhai mérlegeket, mobiltelefonokat, több millió forint értékű valutát, valamint több mint 12 millió forint készpénzt foglaltak le. Emellett 8 luxusautót, és különféle ékszereket is zár alá vettek, így az eljárás során mintegy 100 millió forint bűnös vagyon elvonása történt meg. Az ügy részletei a FEOL oldalán. Semmelweis Ignácra, az anyák megmentőire emlékezett hagyományos ünnepségén kedden a Dunaújvárosi Kórház. Az eseményen a Szent Pantaleon Kórház vezetősége elismerésekkel és kinevezésekkel köszönte meg dolgozóik és támogatóik kiemelkedő munkáját. A polgármesteri hivatal dísztermében rendezett ünnepséget dr. Szilágyi Őrs főigazgató köszöntője nyitotta meg, aki július 1-ével távozott a Szent Pantaleon Kórház rendelőintézet éléről, miután a Dél-Pesti Centrum Kórház vezetését vette át. Legköszönő főigazgatóként beszédében visszatekintett vezetői időszakának legfontosabb eredményeire és mérföldköveire. A díjazottak listája feol.hu-n. Elkezdődött a dinnye szezon, már érkezik a boltok polcaira és a piacokra a szabadföldi magyar dinnye, mondta a Fruitweb alelnöke a közmédiának. Varga István hangsúlyozta, hogy a kora tavaszi fagyok ellenére a minőségre és a mennyiségre idén nem lehet panasz, itt Fejér vármegyében sem. A mostani meleg idő kedvez a dinnye érésének, így a magyar gyümölcs várhatóan egész szezonban elérhető lesz. Megszavazta az országgyűlés a polgármesterek fizetésének befagyasztását. Az eddig érvényes törvény szerint szerdától nőtt volna a településvezetők fizetése, de most a jelenlegi szinten marad. Itt Fejér vármegyében is. Az új szabályozás szerint eltörlik a nekik járó költségtérítést és csökkentik a vármegyei közgyűlési elnökök fizetését. Végül a várható időjárásról. A több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek az égen, de csapadék sehol sem várható. Az ország nagy részén élénk helyenként erős lesz az északi, északnyugati szél, friss lesz a hajnal. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 17 fok között várható, a legmagasabb napközben 25 és 30 fok között.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a BSV és a Passport. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Hamarosan 8 óra lesz, és egy izgalmas témával készültem megint. Irány majd az Amerikai Film Akadémia, ha már így a függetlenség napja van a mai napon, ugye július 4-e, emiatt egy kicsit Amerikába látogatunk, de mi is ott leszünk, mert hogy magyar alkotókat is meghívtak tagnak, és ez egy nagy dolog, mert ezek a tagok ítélik oda az Oscar díjat, úgyhogy jönnek majd a részletek, no meg a legjobb zenéket is hozom természetesen. Van még időnk 8 óráig, úgyhogy biztos, hogy itt lesz velem még Bryan Adams és Melanie Steele közöse, ugyanis velük megyünk tovább. Ez a When You Are Gone.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig irány Amerika, méghozzá Filmakadémia, ugyanis magyar alkotókkal bővült a tagoknak a száma, hogyha lehet így mondani. És hát, hogy ez miért fontos? Azért, mert ezek a tagok ítélik oda az Oscar-díjat, úgyhogy jönnek majd a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A következő órában például Michael Gray felvétele, a The Weeknd már biztos, hogy szólni fog.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Durva drogokat értékesítettek, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Fehérvár megyei rendőrök az elmúlt időszakban is sorra csaptak le kábítószer kereskedőkre és fogyasztóikra. Most egy újabb szállat sikerült felgöngyölíteniük és lezárniuk. 4 drogterjesztő ellen ugyanis vádemelést javasoltak, akik Pest és Fehérvár megyékben terjesztették a legdurvább kábítószereket. Az elkövetők 2024 nyarától különböző drogokat, kokaint, amfetamint, kristályt, valamint új pszichoaktív anyagot értékesítettek kiterjedt fogyasztói körüknek. A bűncselekmény súlyosságát jelzi, hogy az összehangolt áprilisi rajtaütésben, amikor több helyszínen csaptak le egyszerre, mint egy 60 rendőr vett részt. A házkutatások során a nyomozók kábítószergyanús anyagokat, konyhai mérlegeket, mobiltelefonokat, több millió forint értékű valutát, valamint több mint 12 millió forint készpénzt foglaltak le. Emellett 8 luxusautót és különféle ékszereket is zár alá vettek, így az eljárás során mintegy 100 millió forint bűnös vagyon elvonása történt meg. Az ügy részletei a FEOL oldalán. Elkezdődött a dinnye szezon, már érkezik a boltok polcaira és a piacokra a szabadföldi magyar dinnye, mondta a Fruitweb alelnöke a közmédiának. Varga István hangsúlyozta, hogy a koratavaszi fagyok ellenére a minőségre és a mennyiségre idén nem lehet panasz, itt Fejér vármegyében sem. A mostani meleg idő kedvez a dinnye érésének, így a magyar gyümölcs várhatóan egész szezonban elérhető lesz. A magyarok az uniós átlagnál jóval optimistában látják a jövőt és az Európai Uniót egy friss Euróbarométer felmérés szerint. A kutatás alapján a Fejér vármegyében élő magyarok 57%-a is reménnyel tekint a jövőbe, ami a legmagasabb arány az EU-ban. A megkérdezettek 73%-a derülátó Magyarország jövőjével kapcsolatban, és 80%-uk az Európai Uniót a stabilitás helyének tartja. A felmérés szerint a magyarok 81%-a úgy véli, hogy az uniós tagság előnyös az ország számára. Árat emelt a Magyar Telekom és a Jettel, a két telefonszolgáltató 4,4%-os infláció követő díjkorrekciót alkalmaz, a KSH által megállapított tavalyi pénzromlásnak megfelelően. A megváltozott havidíjakat tartalmazó számlát először augusztusban kapják meg az előfizetők Fejér vármegyében is. A harmadik nagy telefontársaság, a One, szeptember 1-től érvényesíti az áraiban ugyanezt az emelést. Végül a várható időjárásról. A több borás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek az égen, de csapadék sehol sem várható. Az ország nagy részén élénk, helyenként erős lesz az északi, északnyugati szél, friss lesz a hajnal. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 17 fok között várható, a legmagasabb nap közben 25 és 30 fok között.
0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, július 4-e van szombat, és irány a Magyar Film Akadémia ebben az órában, ugyanis magyar tagokkal bűvölt a csapat, és hogy ez miért fontos? Hát azért, mert ezek az emberek kitérik oda az Oscar-díjat, úgyhogy jön minden, na meg természetesen a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. A Try Again-nel
0: indulunk. Best FM, a legjobb zenék.
3: Now the dope.

Best FM a legjobb zenék. Az Amerikai Film Akadémia idén 529 új tagot hívott meg a soraiba, amellyel a szervezet teljes létszáma meghaladja a 11 000 főt. Az Oscar-díjról döntő testület friss névsorában ráadásul három elismert magyar filmes szakember is helyet kapott. A testület soraiban megtalálhatjuk Gazdag Gyula Balázs díjas filmrendezőt, Zurbó Dorottya dokumentumfilmrendezőt, valamint Pardányi Domonkos kaszkadőrt. Amennyiben a meghívottak elfogadják a felkérést, az akadémia létszáma 11.319 fősre duzzad majd. Ők dönthetnek majd a 99. Oscar gála díjazottjairól is, melyet 2027. március 14-én rendeznek meg majd Los Angelesben. Ez nem kis dolog, sok sikert kívánok Gyulának, Dorottyának és Domonkosnak. Gratulálok nekik mindez, nem kis dolog ezt elérni. A legjobb zenékkel pedig folytatom az ébredést és a napindítást. Itt lesz velem a Lighthouse Family a High-jal, na meg Michael Gray felvétele a The Weeknd, ez most szól itt a Best-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a New Level Empire, és az áthajózhatnánk. Kics szünet, aztán természetesen folytatom majd a legjobb zenékkel az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Fatboy Slim és a The Rockefeller Shrunk a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: A több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az elmúlt három hétvégén kiemelkedően sok közlekedési baleset történt, amelyben összesen 18-an haltak meg. A rendőrség országszerte elrendelte a nyári közlekedésbiztonsági protokollt. Ennek keretében augusztus végéig több rendőr lesz a legforgalmasabb útszakaszokon, balesetveszélyes csomópontoknál, illetve azokban az üdülő övezetekben, városokban, ahol a legtöbb emberre lehet számítani. A kormány megszüntetné az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört. A kabinet szerint az akkumulátoripari beruházások engedélyezéséhez egyedi miniszteri döntések helyett átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Korábban Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter a debreceni akkugyárral kapcsolatos környezetszennyezési ügyre utalva közölte, azok az üzemek, amelyek veszélyeztetik az emberek egészségét és semmibe veszik a magyar törvényeket, bezárásra és Európa legszigorúbb környezetvédelmi bírságára számíthatnak. A második legmelegebb volt az idei június a mérések kezdete óta, derült ki a Hungaromet legfrissebb elemzéséből. A múlt hónap középhőmérséklete országos átlagban 22,5 fok volt, ez 2,7 fokkal több, mint az elmúlt 35 évben mért hasonló adat. Az ideinél melegebb csak 2019 júniusa volt, csak nem másfél tized fokkal magasabb átlaghőmérséklettel. A kormány a vármegyék helyett ismét a megye, a főispánok helyett pedig a kormány megbízott elnevezés használatát javasolja. Az országgyűlés 4 évvel ezelőtt az alaptörvény 11. módosításával vezette be a most megszüntetni tervezett elnevezéseket. Társadalmi egyeztetést kezdeményez a kormány az elektromos és elektronikai berendezések biztonságáról. A szabályozás célja, hogy a legújabb uniós irányelveket átültesse a hazai jogrendszerbe. A tervezet pontosítja, hogy bizonyos ipari és elektronikai berendezéseknél hogyan alkalmazhatnak veszélyes anyagokat. Ez egyes termékeknél mentességet, másoknál szigorítást jelentene. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a Caracasi Magyar Háznak, hogy minél több embernek, köztük magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani. A múlt heti természeti csapásban legkevesebb 2300 ember vesztette életét, több tízezren eltűntek. A dél-amerikai országban egy hetes nemzeti gyász kezdődött. Ismét megnyitják a fürdőzők előtt a volt olimpiai helyszíneket Párizsban. A Szajnában kijelölt 3 szabad strand szombattól ingyenesen látogatható. A fürdőhelyeket a 2 évvel ezelőtti nyári játékokra megtisztították, és azóta is odafigyelnek a víz minőségére.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Durva drogokat értékesítettek, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Fejérvár megyei rendőrök az elmúlt időszakban is sorra csaptak le kábítószer kereskedőkre és fogyasztóikra. Most egy újabb szállat sikerült felgöngyölíteniük és lezárniuk. 4 drogterjesztő ellen ugyanis vádemelést javasoltak, akik Pest és Fejérvár megyékben terjesztették a legdurvább kábítószereket. Az elkövetők 2024 nyarától különböző drogokat, kokaint, amfetamint, kristályt, valamint új pszichoaktív anyagot értékesítettek kiterjedt fogyasztói körüknek. A bűncselekmény súlyosságát jelzi, hogy az összehangolt áprilisi rajtaütésben, amikor több helyszínen csaptak le egyszerre, mintegy 60 rendőr vett részt. A házkutatások során a nyomozók kábítószergyanús anyagokat, konyhai mérlegeket, mobiltelefonokat, több millió forint értékű valutát, valamint több mint 12 millió forint készpénzt foglaltak le. Emellett 8 luxusautót és különféle ékszereket is zár alá vettek, így az eljárás során mintegy 100 millió forint bűnös vagyon elvonása történt meg, az ügy részletei a FEOL oldalán. Semmelweis Ignácra, az anyák megmentőjére emlékezett hagyományos ünnepségén kedden a Dunaújvárosi Kórház. Az eseményen a Szent Pantaleon Kórház vezetősége elismerésekkel és kinevezésekkel köszönte meg dolgozóik és támogatóik kiemelkedő munkáját. A polgármesteri hivatal dísztermében rendezett ünnepséget dr. Szilágyi Őrs főigazgató köszöntője nyitotta meg, aki július 1-ével távozott a Szent Pantaleon Kórház rendelőintézet éléről, miután a Dél-Pesti Centrum Kórház vezetését vette át. Legköszönő főigazgatóként beszédében visszatekintett vezetői időszakának legfontosabb eredményeire és mérföldköveire, a díjazottak listája feol.hu-n. Elkezdődött a dinnye szezon, már érkezik a boltok polcaira és a piacokra a szabadföldi magyar dinnye, mondta a Fruitweb alelnöke a közmédiának. Varga István hangsúlyozta, hogy a koratavaszi fagyok ellenére a minőségre és a mennyiségre idén nem lehet panasz, itt Fejér vármegyében sem. A mostani meleg idő kedvez a dinnye érésének, így a magyar gyümölcs várhatóan egész szezonban elérhető lesz. Megszavazta az országgyűlés a polgármesterek fizetésének befagyasztását. Az eddig érvényes törvény szerint szerdától nőtt volna a településvezetők fizetése, de most a jelenlegi szinten marad. Itt Fejér vármegyében is. Az új szabályozás szerint eltörlik a nekik járó költségtérítést és csökkentik a vármegyei közgyűlési elnökök fizetését. Végül a várható időjárásról. A több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek az égen, de csapadék sehol sem várható. Az ország nagy részén élénk, helyenként erős lesz az északi, északnyugati szél, friss lesz a hajnal. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 17 fok között várható, a legmagasabb napközben 25 és 30 fok között.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Right about now.

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Július 4-e van, szombat, Amerikában a függetlenség napja, a mai napon a névnaposok, az urlikok, a születésnaposok között pedig Verebes Istvánt és Pikali Gerdát köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket, és egy óra témánk pedig még hátra van, 9 óra után a sport következik, mindig, amikor én vagyok, és most irány Németország és a labdarúgással foglalkozunk, ugye kiestek a VB-ről, és bizony-bizony vannak sajtóhírek, méghozzá követelik Nagelsmann lemondását és Klopp érkezését. Hát ebből, hogy mi igaz vagy mi nem, azt nézzük meg, meg természetesen hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé, és a folytatásban németeket félretesszük, a franciák veszik át a terepet, ugyanis jön a Respect most itt a Beste.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, 9 óra után pedig a sportrovat következik, és a német válogatottról lesz szó, aki bizony elbúcsúzott a világbajnokságtól, és hát sajtóhírek szerint Nagelsmann menesztését és Klopp érkezését követelik. Jönnek a részletek, na meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem Show Kingston, a Beautiful Girls-el érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejtelésével.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Durva drogokat értékesítettek, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Fejérvár megyei rendőrök az elmúlt időszakban is sorra csaptak le kábítószer kereskedőkre és fogyasztóikra. Most egy újabb szállat sikerült felgöngyölíteniük és lezárniuk. 4 drogterjesztő ellen ugyanis vádemelést javasoltak, akik Pest és Fejérvár megyékben terjesztették a legdurvább kábítószereket. Az elkövetők 2024 nyarától különböző drogokat, kokaint, amfetamint, kristályt, valamint új pszichoaktív anyagot értékesítettek kiterjedt fogyasztói körüknek. A bűncselekmény súlyosságát jelzi, hogy az összehangolt áprilisi rajtaütésben, amikor több helyszínen csaptak le egyszerre, mintegy 60 rendőr vett részt. A házkutatások során a nyomozók kábítószergyanús anyagokat, konyhai mérlegeket, mobiltelefonokat, több millió forint értékű valutát, valamint több mint 12 millió forint készpénzt foglaltak le. Emellett 8 luxusautót és különféle ékszereket is zár alá vettek, így az eljárás során mintegy 100 millió forint bűnös vagyon elvonása történt meg, az ügy részletei a FEOL oldalán. Már elindult az önkormányzat nyári tábora, az első héten is nagyon sok kisgyerek élvezhette az Aquantis élményfürdőben futó szünidei forgatag programját. A szervezők célja az, hogy a táborozóknak könnyed, felhőtlen kikapcsolódásban legyen részük. 73 kisebb és nagyobb gyermek csatlakozott a tábor első hetéhez, ami az előzetes ígéretek, valamint az elmúlt évek tapasztalatai alapján is nagyon nagy siker, írja a weboldalán a város. Elkezdődött az idei Magyarok kenyere 15 millió búzaszem program itt Fejérvár megyében is. A szervezők augusztus 20-áig várják a búza adományokat, amit ősszel liszt formájában adományoznak tovább rászoruló családoknak. Fontos változás, hogy idén pénzbeli adománnyal is lehet támogatni a programot. Akik nem termelők vagy logisztikailag egyszerűbb módon szeretnének hozzájárulni a kezdeményezéshez, közvetlen banki átutalással is segíthetik a rászorulókat. Országszerte 22 kutyabarát strand várja az ebb tartókat, erre hívja fel a figyelmet egy szakmai weboldal. Hangsúlyozzák, hogy idehaza már 3 millió kutya él, közülük egyre többen családtagként vesznek részt a mindennapokban, ezért egyre nagyobb igény van a házi kedvenceket is fogadó fürdőkre. Itt Fejérvár megyében is hozzátették, a kutyabarát strandok erősítik a települések turizmusát. A helyek listája a kutyabaráthelyek.hu oldalon érhető el. Végül a várható időjárásról. A több borás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek az égen, de csapadék sehol sem várható. Az ország nagy részén élénk, helyenként erős lesz az északi, északnyugati szél, friss lesz a hajnal. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 17 fok között várható, a legmagasabb nap közben 25 és 30 fok között.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Egy kis sportszínes méghozzá a távozó Németországtól, ugye a VB-ről távoztak, jönnek a részletek, na meg a legjobb zenéket is bekészítettem ebbe az órába. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, június 4-e van szombat, elmúlt 9, és itt lesz Nelly Furtado a Turn of the Light-tal, na meg az Outkast és a Hey Ya, velük indulunk, szép napot mindenkinek, rádiózzunk együtt!
0: Best FM!

Jazz FM a legjobb zenék. A német sajtó és a futballvilág szakértői egyáltalán nem kimélik. Julian Nagelsmann miután a nemzeti 11 már az egyenes kieséses szakasz első körében Paraguay ellen búcsúzni kényszerült a labdarúgó világbajnokságtól. Míg Fredrik Merz kancerrel is próbálja pozitívan értékelni a helyzetet, a kritikusok elsöprő többsége szerint a szövetségi kapitánynak azonnal távoznia kell. A 2024-es VB győzelem óta ez már a harmadik világbajnokság, ahol a német válogatott megsemmisül. 2028-ig érvényes a szerződése jelenleg Nagelsmannnak. A kritikusok azt fogalmazták meg, hogy a kapitány totális kudarcot vallott és fejjel ment a falnak, és követelik Jürgen Klopp érkezését, mint megmentő. Hát kíváncsi leszek, hogy ez az egész hova fog kifutni, és a németek beadják-e a derekokat a sajtó követelésének és a szakértők követelésének? El tudom képzelni, de hogy Jürgen Klopp erre vevő lesz-e, az már a jövő zenéje. Viszont az nem, hogy jönnek az Ébredés és a napindítás mellé a legjobb zenék. Itt lesz velem Coolio és a See You Where You Get There, na meg a Salt and Pepper és az MVU közöse. Ez a What a Man most itt a Besten. Yeah, yeah.

Best FM a legjobb zenék, még hogy azt mondják, hogy egy rappernek nincsen érzelmes oldala. Hát tessék, itt van Coolio és a See You Where You Get There. Erre volt ez, mint garancia, és a legjobb zenékkel természetesen folytatom tovább, így június 4-én szombaton, amikor a névnaposok, az urlikok, a születésnaposok között Verebes Istvánt és Pikali Gerdát köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. A mai napon van Amerikában a függetlenség napja, és ígértem a legjobb zenéket, hogy érkeznek. Itt lesz velem a Savage Garden, az I Want You-val, na meg Anastasia, ez a Pay My Dues most itt a Besten.

0: kegyetlen, mint halottját az itt agyott.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig indul a Best hétvégén, naná, hogy a legjobb zenékkel töltöttem meg a következő órát is, és érezzük majd magunkat jól, például Whitney Houstonnal, az I'm Every Woman-nel érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A kevés csapadék ellenére jó minőségű lehet az idei búza, mennyisége azonban elmarad a vártól, közölte a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének főtitkára. Cseh Tibor András elmondta, az aszály miatt az ország nagy részén minden eddiginél korábban kezdődött az aratás. Jogsegély és információs szolgálatot indított a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata. A szolgálat célja, hogy a roma emberek és a közösségek ne maradjanak egyedül akkor sem, amikor diszkrimináció, méltánytalanság vagy jogsérelem éri őket. A regionális irodák elsőként Budapesten, Miskolcon és Pécsen kezdik meg működésüket, jövő januártól pedig a tervek szerint minden megyében lesz ilyen iroda. Szondi várjátékokat rendeznek szombaton Drégelypalánkon. Az egész napos programon a várvédő harcra és Szondi György várkapitányra emlékeznek. A történelmi hagyományőrzők bemutatója után ünnepi megemlékezés és zenés műsor lesz solymász bemutatóval, bőrös kézműves foglalkozásokkal és lehetőség lesz íjászkodásra is. Délután középkori forgatag, zászlóforgatás, népi játékok, kézműves vásár és lakomázó várja a látogatókat. Az elmúlt három hétvégén kiemelkedően sok közlekedési baleset történt, amelyben összesen 18-an haltak meg. A rendőrség országszerte elrendelte a nyári közlekedésbiztonsági protokollt. Ennek keretében augusztus végéig több rendőr lesz a legforgalmasabb útszakaszokon, balesetveszélyes csomópontoknál, illetve azokban az üdülő övezetekben, városokban, ahol a legtöbb emberre lehet számítani. Jövő kedden szavazhat az ügynök akták nyilvánosságáról az országgyűlés. Hétfőn az ezt előkészítő törvényjavaslatról, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről és a pénzügyi szektort érintő kérdésekről tárgyalnak a képviselők. A kétnapos ülés hétfő kora délután napirend előtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. Több mint 2,5 tonna epret semmisített meg a Fogyasztóvédelmi Hatóság tavasszal jelölési hiányosság miatt. Az ellenőrök több mint 530 tételt vizsgáltak meg, és minden tizediknél találtak problémát. Általában a gyümölcs eredetével, nyomon követhetőségével volt probléma. Sokszor magyar szamócaként próbálták eladni a külföldi árut. Az érintett kereskedőkre összesen 3,5 millió forint bírságot szabtak ki. A második legmelegebb volt az idei június a mérések kezdete óta, derült ki a Hungaromet legfrissebb elemzéséből. A múlt hónap középhőmérséklete országos átlagban 22,5 fok volt, ez 2,7 fokkal több, mint az elmúlt 35 évben mért hasonló adat. Az ideinél melegebb csak 2019 júniusa volt, csak nem másfél tized fokkal magasabb átlaghőmérséklettel.
0: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Durva drogokat értékesítettek, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Fehérvár megyei rendőrök az elmúlt időszakban is sorra csaptak le kábítószer kereskedőkre és fogyasztóikra. Most egy újabb szállat sikerült felgöngyölíteniük és lezárniuk. 4 drogterjesztő ellen ugyanis vádemelést javasoltak, akik Pest és Fejér vármegyékben terjesztették a legdurvább kábítószereket. Az elkövetők 2024 nyarától különböző drogokat, kokaint, amfetamint, kristályt, valamint új pszichoaktív anyagot értékesítettek kiterjedt fogyasztói körüknek. A bűncselekmény súlyosságát jelzi, hogy az összehangolt áprilisi rajtaütésben, amikor több helyszínen csaptak le egyszerre, mint egy 60 rendőr vett részt. A házkutatások során a nyomozók kábítószergyanús anyagokat, konyhai mérlegeket, mobiltelefonokat, több millió forint értékű valutát, valamint több mint 12 millió forint készpénzt foglaltak le. Emellett 8 luxusautót és különféle ékszereket is zár alá vettek, így az eljárás során mintegy 100 millió forint bűnös vagyon elvonása történt meg. az ügy részletei a FEOL oldalán. Már elindult az önkormányzat nyári tábora, az első héten is nagyon sok kisgyerek élvezhette az Aquantis élményfürdőben futó szünidei forgatag programját. A szervezők célja az, hogy a táborozóknak könnyed, felhőtlen kikapcsolódásban legyen részük. 73 kisebb és nagyobb gyermek csatlakozott a tábor első hetéhez, ami az előzetes ígéretek, valamint az elmúlt évek tapasztalatai alapján is nagyon nagy siker, írja a weboldalán a város. Elkezdődött a dinnye szezon, már érkezik a boltok polcaira és a piacokra a szabadföldi magyar dinnye, mondta a Fruitweb alelnöke a közmédiának. Varga István hangsúlyozta, hogy a koratavaszi fagyok ellenére a minőségre és a mennyiségre idén nem lehet panasz, itt Fejér vármegyében sem. A mostani meleg idő kedvez a dinnye érésének, így a magyar gyümölcs várhatóan egész szezonban elérhető lesz. Országszerte 22 kutyabarát strand várja az ebb tartókat, erre hívja fel a figyelmet egy szakmai weboldal. Hangsúlyozzák, hogy idehaza már 3 millió kutya él, közülük egyre többen családtagként vesznek részt a mindennapokban, ezért egyre nagyobb igény van a házi kedvenceket is fogadó fürdőkre. Itt Fejér vármegyében is hozzátették, a kutyabarát strandok erősítik a települések turizmusát. A helyek listája a kutyabaráthelyek.hu oldalon érhető el. Végül a várható időjárásról. A több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek az égen, de csapadék sehol sem várható. Az ország nagy részén élénk, helyenként erős lesz az északi, északnyugati szél, friss lesz a hajnal. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 17 fok között várható, a legmagasabb napközben 25 és 30 fok között.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, június 4-e van, szombat, indul a Best hétvége. Naná, hogy a legjobb zenékkel, hó, próbálok meg jó hangulatot teremteni, hogy a hétvége is jól teljen, jól induljon. Itt lesz például velem Whitney Houston az I'm Every Woman-nel, az óra elsője pedig Madonna és Justin Timberlake közöse. Ez a 4 Minutes.
0: Best FM.

0: A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék. What guys talk about. You know, the finer things.

0: Best FM a legjobb zenék. Ez volt Whitney Houston és az I'm Every Woman. Szép napot kívánok mindenkinek. Július 4-e van, Amerikában a függetlenség napja. A névnaposok az urlikok, a születésnaposok között pedig Verebes Istvánt és Pikali Gerdát köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenékkel pedig természetesen érkezek. Van még hátra időnk bőven ebből az órából, úgyhogy Eminemet és a Lose Yourself-et már biztos, hogy hozom. Na meg Santanát, a Maria Maria.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1 a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 11 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig még van egy órán közösen, amit természetesen megtöltöttem a legjobb zenékkel. Itt lesz például velem Charles és Eddie közöse a Would I Lie To You?
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Bállal zárult a Pentele nap, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A 40. alkalommal rendezték meg a Pentele napot a Dunaújvárosban. A jubileumi közösségi eseménynek idén is a Pentele klubház adott otthont, ahol a hagyományok, a helyi értékek és az összetartozás állt a középpontban. A rendezvényt a Pentelei Nyugdíjas Klub, a Pentele Borklub és a Pentele Baráti Kör szervezte. A program pedig ezúttal is számos érdeklődőt vonzott. Volt borpálinka és ételverseny, helyi gasztronómiai hagyományok bemutatója. A fehérborok kategóriájában Supolló Tamás, a vörösborok kategóriájában pedig Pap Sándor bizonyult a legjobbnak. A pálinka versenyt Gulyás Győző nyerte, a kolbász és szalámi kategória első helyezettje Márkus József lett, míg a sonka és szalonna versenyben Matlag Attila végzett az élen. Az édes sütemények közül Supolló Tamásné alkotását díjazták a zsűri tagjai, a sós sütemények kategóriájában pedig Szalai Tiborné nyerte az első helyet. A napot Bál zárta, írja Duna Online. A Fehérvár megyei rendőrök az elmúlt időszakban is sorra csaptak le kábítószer kereskedőkre és fogyasztóikra. Most egy újabb szállat sikerült felgöngyölíteniük és lezárniuk. 4 drogterjesztő ellen ugyanis vádemelést javasoltak, akik Pest és Fehérvár megyékben terjesztették a legdurvább kábítószereket. Az elkövetők 2024 nyarától különböző drogokat, kokaint, amfetamint, kristályt, valamint új pszichoaktív anyagot értékesítettek kiterjedt fogyasztói körüknek. A bűncselekmény súlyosságát jelzi, hogy az összehangolt áprilisi rajtaütésben, amikor több helyszínen csaptak le egyszerre, mint egy 60 rendőr vett részt. A házkutatások során a nyomozók kábítószergyanús anyagokat, konyhai mérlegeket, mobiltelefonokat, több millió forint értékű valutát, valamint több mint 12 millió forint készpénzt foglaltak le. Emellett 8 luxusautót és különféle ékszereket is zár alá vettek, így az eljárás során mintegy 100 millió forint bűnös vagyon elvonása történt meg. Az ügy részletei a FEOL oldalán. Megszavazta az országgyűlés a polgármesterek fizetésének befagyasztását. Az eddig érvényes törvény szerint szerdától nőtt volna a településvezetők fizetése, de most a jelenlegi szinten marad. Itt Fejér vármegyében is. Az új szabályozás szerint eltörlik a nekik járó költségtérítést és csökkentik a vármegyei közgyűlési elnökök fizetését. Holnap mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de délután nyugaton és északnyugaton helyenként futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Majd az esti órákban az ország más tájain is előfordulhat csapadék. A nyugati északnyugati szelet sokfelé kísérik majd élénk, olykor erős széllökések. Hajnalban 9 és 18, délután 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
3: Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. Felveszik a harcot a szőlőkabócával, ünnepel az Egyesült Államok, 250 éves a függetlenségi nyilatkozat. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Társadalmi egyeztetés indult az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és a kapcsolódó dokumentumok elérhetők a kormány honlapján, és július 11-ig lehet őket véleményezni. A kormány a héten új törvényjavaslatot nyújtott be az állambiztonsági iratok feltárásáról. A tervek szerint az első dokumentumokat ősszel teszik közzé. A nyilvánosságra hozatal nem jelent válogatás nélküli adatközlést, a feltárásban pedig történészek, levéltárosok és jogászok is részt vesznek. Kivette a részét a Magyar Honvédség a hőség elleni védekezésből. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter közösségi oldalán összegezte, hogy a katonák az ország 13 helyszínén több mint 70-en közreműködtek az ivóvízellátás biztosításában. 46.700 zacskós vizet és több mint 1 millió liter vizet juttattak el a rászorulókhoz. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen. A betegség megfékezésével kapcsolatos valamennyi információt megtalálnak a gazdák, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, növényvédelmi igazgató.
4: A NÉVIK aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak, tartalmazzák azokat a optimális időszakokat, amelyek vármegyénként vagy borvidékenként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek a szőlő-aranyszínű sárgaság betegség kapcsán. Tehát én úgy gondolom, hogy minden információ és minden érintett szervezet segíti a szőlőtermesztőket a legkisebbtől a legnagyobbig.
3: 250 éves az Egyesült Államok, nagyszabású ünnepségekkel emlékeznek a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának évfordulóján. A központi eseményeket Washingtonban tartják, például 40 perces tűzijátékkal készülnek. Kiemelt programok lesznek Philadelphiában, New Yorkban és több nemzeti emlékhelyen is. New Yorkban például árbocos vitorlás hajókból álló nemzetközi haditengerészeti felvonulást tartanak a Hudson folyón mintegy 50 ország részvételével. Napos, száraz idő lesz ma, a szél több felé megélénkül, 26 és 31 fok között alakulnak a csúcsok, erős lesz az UV-sugárzás. Az éjszakák frissebbek lehetnek, hajnalra 11 és 18 fok közé hűl a levegő. Vasárnap változóan felhős napos idő lesz, északon, északnyugaton lehetnek záporok. A szél élénk, erős marad, 25-31 fok várható. A jövő hét napos, kissé felhős, szeles idővel indul, meleg lesz, de forróságra nem kell készülni.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Van még egy közös óránk, úgyhogy jöjjenek a legjobb zenék. Ebben is a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, július 4-e van szombat, elmúlt 11 óra, és a jó hangulatot meghozza például majd Charles és Eddie közöse a Would I Lie To You, de itt lesz velem az Atomic Kitten a Tidy's High-jal. Az óra elsője pedig egy kocsimosás, méghozzá Christina Aguilera-tól. Ez a Car Wash!
0: Lesz te

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Hooligans és a Vér nem válik vízzé. Egy kicsit más vizekre evezünk, ugyanis inkább az elektronikus zene világát fogjuk kicsit meglátogatni Dario G-nek köszönhetően, és hogyha már amúgy is dübörög a futballvilágbajnokság, akkor jöjjön egy ilyen dal, a 98-as VB egyik dala érkezik még hozzá, a Carnaval de Paris, most ide a Bestre, Dario G-től.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Charles és Eddie közöse, a Would I Lie to You. Szép napot kívánok mindenkinek. Július 4-e van szombat, a névnaposok az urlikok, a születésnaposok között pedig Verebes Istvánt és Pikali Gerdát köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Amerikában nemzeti ünnep van, a függetlenség napja. A legjobb zenékkel pedig természetesen folytatom egészen délig közösen. Most egy rövid szünet, aztán folytatom majd a Black Eyed Peas-szel. Ez lesz a Pump It Up!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Follow the Flow és a Valahányszor, az én időm lejárt. Utánam pedig érkezik B. Németh Dia. Este 6 óráig ő ül itt a stúdióba és hozza a legjobb zenéket. Este 6 órakor pedig majd mixben szólnak, méghozzá az R&B kedvencek. White Boynak köszönhetően indul a Night Shift, és állandó szombati rezidensünk érkezik mellé a második órába, Slim Fit. Én Horváth Zoltán Holi vagyok, és azzal búcsúzom, hogy legközelebb holnap ébredünk majd együtt itt a Besten. Mindenkinek kívánok szép délutánt, jó rádiózást és jó étvágyat az ebédhez. Utoljára Martin Solveiget indítom, ez a Rocking Music with Heart. Rocking.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék Íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Durva drogokat értékesítettek, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A 40. alkalommal rendezték meg a Pentele napot Dunaújvárosban. A jubileumi közösségi eseménynek idén is a Pentele Klub házadott otthont, ahol a hagyományok, a helyi értékek és az összetartozás állt a középpontban. A rendezvényt a Pentelei Nyugdíjas Klub, a Pentele Borklub és a Pentele Baráti Kör szervezte. A program pedig ezúttal is számos érdeklődőt vonzott. Volt borpálinka és ételverseny, helyi gasztronómiai hagyományok bemutatója. A fehérborok kategóriájában Supolló Tamás, a vörösborok kategóriájában pedig Pap Sándor bizonyult a legjobbnak. A pálinka versenyt Gulyás Győző nyerte. A kolbász és szalámi kategória első helyezettje Márkus József lett, míg a sonka és szalonna versenyben Matlag Attila végzett az élen. Az édes sütemények közül Supolló Tamásné alkotását díjazták a zsűri tagjai, a sós sütemények kategóriájában pedig Szalai Tiborné nyerte az első helyet. A napot Bál zárta, írja Duna Online. Már elindult az önkormányzat nyári tábora, az első héten is nagyon sok kisgyerek élvezhette az Aquantis élményfürdőben futó szünidei forgatag programját. A szervezők célja az, hogy a táborozóknak könnyed, felhőtlen kikapcsolódásban legyen részük. 73 kisebb és nagyobb gyermek csatlakozott a tábor első hetéhez, ami az előzetes ígéretek, valamint az elmúlt évek tapasztalatai alapján is nagyon nagy siker, írja a weboldalán a város. Elkezdődött az idei Magyarok kenyere 15 millió búzaszem program itt Fejérvár megyében is. A szervezők augusztus 20-áig várják a búza adományokat, amit ősszel liszt formájában adományoznak tovább rászoruló családoknak. Fontos változás, hogy idén pénzbeli adománnyal is lehet támogatni a programot. Akik nem termelők vagy logisztikailag egyszerűbb módon szeretnének hozzájárulni a kezdeményezéshez, közvetlen banki átutalással is segíthetik a rászorulókat. Országszerte 22 kutyabarát strand várja az ebbtartókat, erre hívja fel a figyelmet egy szakmai weboldal. Hangsúlyozzák, hogy idehaza már 3 millió kutya él, közülük egyre többen családtagként vesznek részt a mindennapokban, ezért egyre nagyobb igény van a házi kedvenceket is fogadó fürdőkre. Itt Fejérvár megyében is hozzátették, a kutyabarát strandok erősítik a települések turizmusát. A helyek listája a kutyabaráthelyek.hu oldalon érhető el. Végül a várható időjárásról. A több borás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek az égen, de csapadék sehol sem várható. Az ország nagy részén élénk, helyenként erős lesz az északi, északnyugati szél, friss lesz a hajnal. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 17 fok között várható, a legmagasabb napközben 25 és 30 fok között.
0: Hírek a Best FM-en.
3: A gabonatüzek veszélyeire figyelmeztetik a gazdákat, segítik az állatmenhelyeket a kánikulák átvészelésében. Turisták szakadtak katonai bunkerbe Horvátországban. Villányi Eszter vagyok. Elindult az aratás, megkezdték munkájukat az aratási koordinációs bizottságok is. A gazdálkodóktól fokozott óvatosságot kérnek, hogy megelőzzék a gabonatüzeket. A legfontosabb tűzvédelmi szabályokról Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét hallják.
4: Nagyon fontos, hogy minden olyan lehetséges tüzet megelőzendő üzenetet eljuttassunk egyrészt a gazdálkodókhoz, másrészt pedig az úton haladó közlekedőkhöz. A legegyszerűbb szabály, hogy ne égessünk tarlót, ne dohányozzon senki a mezőgazdasági munkagép vezetőfülkéjében, de a gabonatáblán vagy annak közelében sem, mindenkinél legyen tűzoltó készülék. Ha problémát látnak az úton haladók, legyen az egy szántóföldön elakadó gép, vagy ne adj Isten egy tűznek a megjelenése, akkor azonnal hívjanak segítséget.
3: A hőség hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek. Az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy a Kánikula program keretében egyenként 120 ezer forint értékben kapnak árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmazó egységcsomagot az állatmenhelyek és ebrendészeti telepek. Gajdos László rámutatott, az állatvédelemben most az a legfontosabb feladat, hogy hatékony és biztos hűtést nyújtsanak az állatoknak. Sebességmérők, drónok, motoros rendőrök mindent bevet az ORFK a nyári országos közlekedésbiztonsági akcióban. Az ellenőrzés sorozat azért indul, mert ebben az időszakban általában több a súlyos és halálos baleset, a nagyobb forgalom a turisztikai szezon, a szabadságolások és a hőség miatt. Horvátországban beszakadt egy katonai bunker teteje turisták alatt. Az eset Pulában történt egy régi katonai létesítményben, a Krisztó erődben. 2 méter magasból zuhantak a turisták a bunker belsejébe. 6 ember sérült meg, 4-et közülük kórházba vittek, még 2 vannak bent megfigyelésen. Pula térségében több elhagyott bunker, lövészárok és erődítmény található. Ezek közül a legismertebb a Krisztó erőd, amit az első világháborúig építettek, és az osztrák-magyar monarchia idején a hadi kikötő védelmét szolgálta. Napos száraz idő lesz ma, a szél több felé megélénkül, megerősödik. 26-31 fok között alakulnak a csúcsok. Ma is nagyon erős az UV-sugárzás, 11 és délután 3 között kerüljük a tűző napot. Az éjszakák frissebbek lehetnek, hajnalra 11 és 18 fok közé hűl a levegő. Vasárnap változóan felhős napos idő lesz, északon, északnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. A szél élénk erős marad, 25-31 fok várható. A jövő hét napos, kissé felhős szeles idővel indul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Jó hétvégét! Mindenkinek július 4-e van, de elmúlt néhány percről, úgyhogy indul is a Best délután velem, Béni Meddiánval, és olyan nagy slágerekkel, mint például Rúzsa Magdi és Lotfi Begi közösen jön a Nyári zápor, itt lesz a Spice Girls is hamarosan, most pedig Amy Winehouse dalával indítok, ez pedig nem más, mint a Tears Dry on Their Own.
0: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.

Manifest FM a legjobb zenék. Ma sok helyen az országban 25-30 fok közötti értékeket mérhetünk. Megnéztem az előrejelzést, holnap a fátyol és gomoly felhők mellett napos időre van kilátás. Csapadék nem valószínű, többfelé kísérhetik erős lökések az észak-észak-nyugati szelet, de egyébként a minimum 12-20, a maximum pedig 26-31 fok között várható.

0: Betefem a legjózenék, ma is figyelni kell az utakon, hiszen sok a felújítás, például az M1-esen a szélesítési munkák miatt Budapest felé, Biatorbágy és az M0-as autóút csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelték át, ahol most irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. A 26-os kilométernél ugyancsak az M1-esen Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányába lezárták a lehajtóágat. Jelenleg csak a felhajtóág lehetséges. Kerülni a 22-es jelű Sasfészek tó pihenőhelyen keresztül lehet, és a szélesítési munka kapcsán Budapest felé a 61-es kilométertől a 19-es kilométerig továbbra is csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható, Hegyesalom irányába a külső és a leálló sáv használható, a 61-es, az 56-os és a 34-es kilométer közelében kialakított áttereléseknél át lehet hajtani a szemközti oldal belső sávjára, de aki ezt választja, mindenképpen tudnia kell, hogy így egészen az M0-as autóútig nem tud lehajtani, vagyis sem a csomópontokat, sem a pihenőhelyeket, sem a töltőállomásokat nem tudja használni. Fontos lehet az is, hogy aki az 56-os kilométernél a Tatabánya-Óváros csomópontban hajt fel Budapest felé, az már csak a 34-es kilométernél kialakított átterelésnél tud áthajtani a szemközti oldal belső sávjára. Az átterelt sávban két kilométerenként vészhelyzeti leálló öblöket alakítottak ki, melyeket műszaki vagy egyéb probléma esetén használhatnak az autósok. Aki a külső saját oldali sávot választja, az viszont számítson rá, hogy az erős teherforgalom miatt gyakran áll össze a kamionsor, akár több kilométer hosszan. Ebből a sávból viszont a csomópontok, a pihenők és a benzinkutak is elérhetők. Balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legeslegjobb slágereket hozom a folytatásban is, úgyhogy érdemes maradni. Most jönnek a hírek itt az egy óra, aztán hozom hamarosan ezt a dalt is. Ez lesz By Alex és a Slepp és a Széllel szemben, és DJ Személy és Luna közöse is felcsendül azonnal a hírek után.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Ballal zárult a Pentele nap, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A 40. alkalommal rendezték meg a Pentele napot Dunaújvárosban. A jubileumi közösségi eseménynek idén is a Pentele Klubház adott otthont, ahol a hagyományok, a helyi értékek és az összetartozás állt a középpontban. A rendezvényt a Pentelei Nyugdíjas Klub, a Pentele Borklub és a Pentele Baráti Kör szervezte. A program pedig ezúttal is számos érdeklődőt vonzott. Volt borpálinka és ételverseny, helyi gasztronómiai hagyományok bemutatója. A fehérborok kategóriájában Supolló Tamás, a vörösborok kategóriájában pedig Pap Sándor bizonyult a legjobbnak. A pálinka versenyt Gulyás Győző nyerte, a kolbász és szalámi kategória első helyezettje Márkus József lett, míg a sonka és szalonna versenyben Matlag Attila végzett az élen. Az édes sütemények közül Supolló Tamásné alkotását díjazták a zsűri tagjai, a sós sütemények kategóriájában pedig Szalai Tiborné nyerte az első helyet. A napot Bál zárta, írja Duna Online. A Fehérvár megyei rendőrök az elmúlt időszakban is sorra csaptak le kábítószer kereskedőkre és fogyasztóikra. Most egy újabb szállat sikerült felgöngyölíteniük és lezárniuk. 4 drogterjesztő ellen ugyanis vádemelést javasoltak, akik Pest és Fehérvár megyékben terjesztették a legdurvább kábítószereket. Az elkövetők 2024 nyarától különböző drogokat, kokaint, amfetamint, kristályt, valamint új pszichoaktív anyagot értékesítettek kiterjedt fogyasztói körüknek. A bűncselekmény súlyosságát jelzi, hogy az összehangolt áprilisi rajtaütésben, amikor több helyszínen csaptak le egyszerre, mint egy 60 rendőr vett részt. A házkutatások során a nyomozók kábítószergyanús anyagokat, konyhai mérlegeket, mobiltelefonokat, több millió forint értékű valutát, valamint több mint 12 millió forint készpénzt foglaltak le. Emellett 8 luxusautót és különféle ékszereket is zár alá vettek, így az eljárás során mintegy 100 millió forint bűnös vagyon elvonása történt meg. Az ügy részletei a FEOL oldalán. Elkezdődött a dinnye szezon, már érkezik a boltok polcaira és a piacokra a szabadföldi magyar dinnye, mondta a Fruitweb alelnöke a közmédiának. Varga István hangsúlyozta, hogy a koratavaszi fagyok ellenére a minőségre és a mennyiségre idén nem lehet panasz, itt Fehérvár megyében sem. A mostani meleg idő kedvez a dinnye érésének, így a magyar gyümölcs várhatóan egész szezonban elérhető lesz. Végül a várható időjárásról. A több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek az égen, de csapadék sehol sem várható. Az ország nagy részén élénk, helyenként erős lesz az északi, északnyugati szél, friss lesz a hajnal. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 17 fok között várható, a legmagasabb nap közben 25 és 30 fok között.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. 250 éves az Egyesült Államok, ma is nagyon erős az UV-sugárzás. Villányi Eszter vagyok. Társadalmi egyeztetés indult az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és a kapcsolódó dokumentumok elérhetők a kormány honlapján, és július 11-éig lehet őket véleményezni. A kormány a héten új törvényjavaslatot nyújtott be az állambiztonsági iratok feltárásáról. A tervek szerint az első dokumentumokat ősszel teszik közzé. A nyilvánosságra hozatal nem jelent válogatás nélküli adatközlést, a feltárásban pedig történészek, levéltárosok és jogászok is részt vesznek. Megnyíltak az energetikai pályázatok, 500 milliárd forint áll rendelkezésre uniós forrásból áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre, közölte közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István rámutatott, ezekkel a beruházásokkal több megújuló energiát kapcsolnak a rendszerbe, így biztonságosabb lesz az ellátás és csökken Magyarország kiszolgáltatottsága. 2030-ra a jelenlegi teljesítmény másfélszeresét lesznek képesek kiépíteni. Idén is meghirdeti tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbséget kampánnyal a rászoruló gyerekek iskola kezdését segítik évek óta. Iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszerelést várnak általános és középiskolásoknak. A karitatív szervezet augusztus 10-éig fogadja az adományokat országos irodahálózatukban. 250 éves az Egyesült Államok, nagyszabású ünnepségekkel emlékeznek a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának évfordulóján. A központi eseményeket Washingtonban tartják, például 40 perces tűzijátékkal készülnek. Kiemelt programok lesznek Philadelphiában, New Yorkban és több nemzeti emlékhelyen is. New Yorkban például árbocos vitorlás hajókból álló nemzetközi haditengerészeti felvonulást tartanak a Hudson folyón mintegy 50 ország részvételével. Kellemes nyári időre számíthatunk, de az UVB-sugárzás nagyon erős, óvjuk a bőrünket. Már is mondom a részleteket az időjárásról. Napos, száraz idő lesz ma, a szél több felé megélénkül, megerősödik. 26-31 fok között alakulnak a csúcsok. Ma is nagyon erős az UV-sugárzás, 11 és délután 3 között kerüljük a tűző napot. Az éjszakák frissebbek lehetnek, hajnalra 11 és 18 fok közé hűl a levegő. Vasárnap változóan felhős napos idő lesz, északon, északnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. A szél élénk erős marad, 25-31 fok várható. A jövő hét napos, kissé felhős szeles idővel indul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szuper hétvégét kívánok mindenkinek, egy óra múlt, néhány perccel, ez még mindig a szombati Best délután, én Béni Meddia vagyok, és robogunk tovább. Hamarosan Mohamed Fatimával jön a Ragyog a szívem, itt lesz Robbie Williams is, most pedig DJ Sammy-vel indítok, egy spanyol DJ-vel és producerrel, aki a 2000-es évek elején lett ismert, méghozzá ezzel a slágerével, The Boys of Summer.
1: Best FM.

Bestefem, ma legjobb zenék. Sokan a stresszt, a kevés alvást vagy a nyári meleget okolják a folyamatos fáradtságért, pedig a probléma néha egészen váratlan helyen keresendő. Egy rosszul megválasztott párna ugyanis észrevétlenül rombolja az alvás minőséget. Amikor a kipihentség kerül szóba, azért hajlamosak vagyunk kizárólag az alvással töltött órák számára koncentrálni, pedig legalább ennyire fontos az is, hogy testünk milyen helyzetben tölti az éjszakát. Én aztán tudnék mesélni, mert mostanában semmilyen matrac, semmilyen párna, semmilyen pozíció nem kényelmes, úgyhogy hát kis kísérletezek, ez valószínűleg egy kicsit a korral is jár, meg ugye az ember tényleg azért változik is. A párna elsődleges feladata ugye az, hogy alátámasza a fejet és a nyakat, miközben segít megőrizni a gerinc természetes vonalát. Ha ez nem valósul meg, az izmoknak és az ízületeknek egész éjjel alkalmazkodniuk kell a kedvezőtlen testhelyzethez. Ennek eredménye pedig a reggeli nyakmerevség, válfájdalom vagy fejfájás. De hát ugye a melegebb hónapokban sokan nyugtalanabbul alszunk, gyakrabban forgolódunk és többször ébredünk fel, ilyenkor különösen fontos, hogy a matrac és a párna több testhelyzetben is megfelelő alátámasztást nyújtson. A hőkomfort szintén lényeges szempont, hogyha melegünk van, szervezetünk folyamatosan a hőszabályozással foglalkozik, ami csökkentheti a pihentető alvás esélyét. A folyamatos fáradtság hátterében tehát számos ok állhat, de érdemes az alvási környezetünket az első közt megvizsgálni. Előfordulhat, hogy a megoldás nem a több alvásban, hanem egy okosabban megválasztott párnában és matracban rejlik. Napközben pedig a jó hangulatunkért a legjobb zenék gondoskodnak itt a Best FM-en.

about the sucker DJ. So listen, party.

0: Best FM a legjobb zenék útinfokkal folytatjuk. Nagyon óvatosan kell ma is közlekedni, például az M3-ason Magyaródnál a Vásárosnamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik, a főváros irányába autózók a külső és a leálló sávon közlekedhetnek. A 23-as jelű Magyaród kelet csomópont Vásárosnamény felé felhajtóágát lezárták, helyette a 19-es jelű Magyaród csomópontnál lehet felhajtani a pályára. Aztán ugyancsak az M3-ason a Budapest felé vezető oldalon Gödöllő térségében a 32-es és a 33-as kilométer szelvények között lezárták a kapaszkodó sávot rézsűjavítás miatt, úgyhogy ott is egy kisebb lassulás tapasztalható, míg az M5-ösön átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetők.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM.
1: Dog Child. Big Rocker.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szuper hétvégét kívánok mindenkinek, itt a 2 óra, vagyis jönnek a legfrissebb hírek, aztán rég hallottuk már Oroszlány Szonya slágerét, hamarosan jön ez a dala. Ez lesz a Tép Szét, teljes egészében is meghallgatjuk. Shakira pedig indítja az órát azonnal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Ballal zárult a Pentele nap, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A 40. alkalommal rendezték meg a Pentele napot Dunaújvárosban. A jubileumi közösségi eseménynek idén is a Pentele Klub házadott otthont, ahol a hagyományok, a helyi értékek és az összetartozás állt a középpontban. A rendezvényt a Pentelei Nyugdíjas Klub, a Pentele Borklub és a Pentele Baráti Kör szervezte. A program pedig ezúttal is számos érdeklődőt vonzott. Volt borpálinka és ételverseny, helyi gasztronómiai hagyományok bemutatója. A fehérborok kategóriájában Supolló Tamás, a vörösborok kategóriájában pedig Pap Sándor bizonyult a legjobbnak. A pálinka versenyt Gulyás Győző nyerte, a kolbász és szalámi kategória első helyezettje Márkus József lett, míg a sonka és szalonna versenyben Matlag Attila végzett az élen. Az édes sütemények közül Supolló Tamásné alkotását díjazták a zsűri tagjai, a sós sütemények kategóriájában pedig Szalai Tiborné nyerte az első helyet. A napot Bál zárta, írja Duna Online. Semmelweis Ignácra, az anyák megmentőjére emlékezett hagyományos ünnepségén kedden a Dunaújvárosi Kórház. Az eseményen a Szent Pantaleon Kórház vezetősége elismerésekkel és kinevezésekkel köszönte meg dolgozóik és támogatóik kiemelkedő munkáját. A polgármesteri hivatal dísztermében rendezett ünnepséget dr. Szilágyi Őrs főigazgató köszöntője nyitotta meg, aki július 1-ével távozott a Szent Pantaleon Kórház rendelőintézet éléről, miután a Dél-Pesti Centrum Kórház vezetését vette át. Legköszönő főigazgatóként beszédében visszatekintett vezetői időszakának legfontosabb eredményeire és mérföldköveire, a díjazottak listája feol.hu-n. Elkezdődött a dinnye szezon, már érkezik a boltok polcaira és a piacokra a szabadföldi magyar dinnye, mondta a Fruitweb alelnöke a közmédiának. Varga István hangsúlyozta, hogy a kora tavaszi fagyok ellenére a minőségre és a mennyiségre idén nem lehet panasz, itt Fejér vármegyében sem. A mostani meleg idő kedvez a dinnye érésének, így a magyar gyümölcs várhatóan egész szezonban elérhető lesz. Megszavazta az országgyűlés a polgármesterek fizetésének befagyasztását. Az eddig érvényes törvény szerint szerdától nőtt volna a településvezetők fizetése, de most a jelenlegi szinten marad. Itt Fejér vármegyében is. Az új szabályozás szerint eltörlik a nekik járó költségtérítést és csökkentik a vármegyei közgyűlési elnökök fizetését. Végül a várható időjárásról. A több borás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek az égen, de csapadék sehol sem várható. Az ország nagy részén élénk, helyenként erős lesz az északi, északnyugati szél, friss lesz a hajnal. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 17 fok között várható, a legmagasabb nap közben 25 és 30 fok között.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Aratás, most különösen fontos az óvatosság. Ismét rákapcsol a paksi atomerőmű, új lakóba bővült a fővárosi állatkert. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Elindult az aratás, megkezdték munkájukat az aratási koordinációs bizottságok is. A gazdálkodóktól fokozott óvatosságot kérnek, hogy megelőzzék a gabonatüzeket. Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a legfontosabb tűzvédelmi szabályokat ismertette rádiónkban.
4: Nagyon fontos, hogy minden olyan lehetséges tüzet megelőzendő üzenetet eljuttassunk egyrészt a gazdálkodókhoz, másrészt pedig az úton haladó közlekedőkhöz. A legegyszerűbb szabály, hogy ne égessünk tarlót, ne dohányozzon senki a mezőgazdasági munkagép vezetőfülkéjében, de a gabonatáblán vagy annak közelében sem, mindenkinél legyen tűzoltó készülék. Ha problémát látnak az úton haladók, legyen az egy szántóföldön elakadó gép, vagy ne adj Isten egy tűznek a megjelenése, akkor azonnal hívjanak segítséget.
3: újra növeli teljesítményét a Paksi atomerőmű. Erről kapitány István gazdasági és energetikai miniszter számolt be közösségi oldalán. Azt írtam, a Duna víz hőmérséklete annyira csökkent, hogy az erőmű ismét fokozatosan növelheti termelését. Az elmúlt napok rendkívüli hősége miatt a blokkok teljesítményét több lépésben kellett mérsékelni, hogy a visszaengedett hűtővíz hőmérséklete megfeleljen az előírásoknak. Együttműködési szándéknyilatkozatot ért alá a Belügyminisztérium és az Országos Polgárőr Szövetség. Az erről szóló dokumentumot az Országos Polgárőr napon Kalocsán látta el kézjegyében a két szervezet vezetése. Pósfai Gábor belügyminiszter az eseményen úgy fogalmazott, a polgárőrök a mindennapok néptelen hősei, akik önkéntes munkájukkal a közbiztonságot és a helyi közösségeket szolgálják. Vörös pandakölyök született a fővárosi állatkertben, a kis jövevény Daya és Bendegúz első közös utódja. A gondozók szerint külön öröm, hogy a tavaly összeszokott párnak ilyen hamar kölyke született. A vörös pandák az első hónapokat többnyire az odúban töltik, ezért a kicsiről csak most sikerült az első fotókat elkészíteni. A gondozók azt is megörökítették, hogy az anyja a szájában vitte át egyik odúból a másikba. Holnap változó felhőzet mellett több órára kisüt a nap, de azért nem lesz teljesen eseménytelen az idő. Helyenként kisebb eső, zápor, sőt egy-egy zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél több felé élénk, néha erős lesz, délutára 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn is marad a napos gomoly felhős idő, elszórtan záporokkal, néhol zivatarral. Kedden már ismét melegebb levegő érkezik, 28-33 fokos csúcsokkal. Szerdán viszont egy hideg front hozhat átmeneti felhősödést és záporokat, zivatarokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Jó hétvégét mindenkinek, egy 2010-es latin pop slágerrel folytatjuk a hétvégét. 2 óra múlt néhány perccel, ez a szombati Best délután, én Béni Meddia vagyok. Shakirával megyünk tovább, és a Lokával, amely egy megszállott szenvedélyes szerelmet mesél el nekünk. Egy energikus bulis hangulatú dallal indítok. Szól a Loká.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék, a Big Field által énekelt Saturday Night, egy igazi 90-es évekbeli eurodance sláger, ami 1994-ben robbant be, én pedig már indítom is. Az énekesnő egyébként valójában Sanny Carlson, dán származású, és ez a dal tette világszerte ismerté. Az Egyesült Királyságban első helyig jutott, ami ritka volt akkoriban egy nem brit előadótól. A mai napig sok buliban felcsendül, mert nagyon könnyen táncolható és nosztalgikus hangulatot hoz. Ez jön most itt a Besten.
1: Didi na na na.

0: Best FM a legjobb zenei útinfokkal megyünk tovább. Az M6-oson például Budapest felé a 165-ös kilométernél lévő Gelesdi pihenőhely közelében aszfaltoznak, így a 162-es és a 163-as kilométer között lezárták a belső sávot. Bátaszék után is figyelni kell nagyon a Pécs felé vezető sávokat. Az M6-oson a 177-es és a 178-es kilométer között lezárták, ott is aszfaltoznak. A forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik át, ahol irányunként egy-egy sáv járható. Az M7-esen pedig a Letenye felé vezető oldalon a 170-es és a 171-es kilométer között aszfaltoznak, és a híd dilatációs szerkezetét javítják, a belső sávba terelik a járműveket. Nagyon óvatosan közlekedj az utakon, vigyázz magadra és másokra is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék pár perc, és jönnek a legfrissebb hírek, mindjárt 3 óra van, aztán Madonna indítja majd a következő órát az American Pie-jal, úgyhogy érdemes maradni, most pedig Sheryl Crow énekel itt a Besten. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Durva drogokat értékesítettek, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Fehérvár megyei rendőrök az elmúlt időszakban is sorra csaptak le kábítószer kereskedőkre és fogyasztóikra. Most egy újabb szállat sikerült felgöngyölíteniük és lezárniuk. 4 drogterjesztő ellen ugyanis vádemelést javasoltak, akik Pest és Fehérvár megyékben terjesztették a legdurvább kábítószereket. Az elkövetők 2024 nyarától különböző drogokat, kokaint, amfetamint, kristályt, valamint új pszichoaktív anyagot értékesítettek kiterjedt fogyasztói körüknek. A bűncselekmény súlyosságát jelzi, hogy az összehangolt áprilisi rajtaütésben, amikor több helyszínen csaptak le egyszerre, mintegy 60 rendőr vett részt. A házkutatások során a nyomozók kábítószergyanús anyagokat, konyhai mérlegeket, mobiltelefonokat, több millió forint értékű valutát, valamint több mint 12 millió forint készpénzt foglaltak le. Emellett 8 luxusautót és különféle ékszereket is zár alá vettek, így az eljárás során mintegy 100 millió forint bűnös vagyon elvonása történt meg, az ügy részletei a FEOL oldalán. Már elindult az önkormányzat nyári tábora, az első héten is nagyon sok kisgyerek élvezhette az Aquantis élményfürdőben futó szünidei forgatag programját. A szervezők célja az, hogy a táborozóknak könnyed, felhőtlen kikapcsolódásban legyen részük. 73 kisebb és nagyobb gyermek csatlakozott a tábor első hetéhez, ami az előzetes ígéretek, valamint az elmúlt évek tapasztalatai alapján is nagyon nagy siker, írja a weboldalán a város. Elkezdődött a dinnye szezon, már érkezik a boltok polcaira és a piacokra a szabadföldi magyar dinnye, mondta a Fruitweb alelnöke a közmédiának. Varga István hangsúlyozta, hogy a koratavaszi fagyok ellenére a minőségre és a mennyiségre idén nem lehet panasz, itt Fejér-Vár megyében sem. A mostani meleg idő kedvez a dinnye érésének, így a magyar gyümölcs várhatóan egész szezonban elérhető lesz. Országszerte 22 kutyabarát strand várja az ebb tartókat, erre hívja fel a figyelmet egy szakmai weboldal. Hangsúlyozzák, hogy idehaza már 3 millió kutya él, közülük egyre többen családtagként vesznek részt a mindennapokban, ezért egyre nagyobb igény van a házi kedvenceket is fogadó fürdőkre. Itt Fejér-Vár megyében is hozzátették, a kutyabarát strandok erősítik a települések turizmusát. A helyek listája a kutyabaráthelyek.hu oldalon érhető el. Holnap mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de délután nyugaton és északnyugaton helyenként futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Majd az esti órákban az ország más tájain is előfordulhat csapadék. A nyugati északnyugati szelet sokfelé kísérik majd élénk, olykor erős széllökések. Hajnalban 9 és 18, délután 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép hétvégét mindenkinek, ez már a szombat délutánunk közepe. Itt a 93.1 Best FM-en pedig együtt töltünk 3 órát. Akkor, ha velünk tartanak a hallgatók is Dunaújvárosból vagy a vonzás körzetből. A mikrofon mögött Molek Csongor tehát egészen 6 óráig. És kezdünk Madonnával, meghallgatjuk az American Pie című dalt.
0: 93.1 Best FM.

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Örülök, hogy itt vannak velünk hétvégén is, kedves dunaújvárosi hallgatók. Én Molek Csongor vagyok, és ma van Szent Úrdik ünnepe, 558. éve. Igen, már július 4-énél járunk. Berta, Úrdik, Rajmund, Illés és Bettina. Nagyon boldog névnapot, aki ünnepel más miatt, Isten éltesse nagyon sokáig, itt Dunaújvárosban is a Monzás körzetben. Nézzük, mik történtek még a mai napon. 1456-ban megkezdődött Nándorfehérvár ostroma, és 1946-ban a Fülöp-szigetek elnyerte függetlenségét. Híres emberek, akik a mai napon születtek: 123 éve látott napvilágot Szervátiusz Jenő szobrászművész, 130 esztendeje született Vaszkó Ödön festő, és 105 esztendeje látott napvilágot Varga Tibor hegedűművész, karmester, nemzetközi szintű zenepedagógus. Az ünneplő hallgatókat Isten éltesse nagyon sokáig. Ed Sheerantől szól most az a felvétel, amelynek a klipjében az angol énekest még vámpírként is láthatjuk. Ez a Bad Habit. Every

0: emlékszel?
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en vezessenek türelmesen és szabályosan dunaújvárosi autósok. Hétvégén is számítani kell útszűkületre a környékünkön is, útépítési munkák miatt. Például a Kulcsi bekötő úton már jó ideje egyébként az 51-122-esen a 0-as kilométernél. Aktuális még mindig a félpályás lezárás. Aztán az 52-13-ason végzik a közműépítési munkálatokat. Ez Szabadszállásszal Szent Márton összekötő út. Itt a 19-es kilométerről van szó. És változás majd valamikor hónap végén várható. És az 52-03-ason is építési munkák miatt aktuális az útszűkület. Kiskullacháza-Izsák összekötő úton a 3-as kilométernél. Jelezhetik, ha van egyéb útinfójuk, vagy legyen szó rendőri aktivitásról is bátran, 30-as, 74-74, 777, ez a telefonszámunk, előre is kösz szépen. Hozok most egy Westlife slágert, meghallgatjuk a Besten az Uptown Girl című dalt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93 egy Best FM-en. Üdv mindenkinek, kedves hallgatók, innen Dunaújvárosból és a vonzás körzetből mindenkit szeretettel köszöntök. Az első közös óránkat lepörgettük, de maradt még kettő szerencsére, este 6-ig jelentkezem. A nevem Molek Csongor, indítja az órát mindjárt Christina Aguilera, és szól ez a dal, az Ain't No Other Man.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: A több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Újra növelik a Paksi atomerőmű teljesítményét, miután lehűlt a Duna. A teljesítményt a rendkívüli hőhullám miatt kellett csökkenteni az elmúlt egy héten. Magyarország energiaellátása biztonságos, a Duna vízhőmérsékletét pedig folyamatosan mérik, és élővilága sincs veszélyben. Ma kezdődik a hajózási főszezon a Balatonon. Augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett sétahajókat, programhajókat, bulihajókat is indít a Bahart. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot közlekedtetnek késő estig. Magyarországon is lehet látni a hétvégén a sarki fényt, közölte a Magyar Tudományos Akadémia Facebook oldalán. A közelmúlt napkitörései által generált mágneses vihar a napokban éri el a Földet, így a következő éjszakákon az északi égbolton érdemes lesz figyelni a természeti jelenséget. Az elmúlt három hétvégén kiemelkedően sok közlekedési baleset történt, amelyben összesen 18-an haltak meg. A rendőrség országszerte elrendelte a nyári közlekedésbiztonsági protokollt. Ennek keretében augusztus végéig több rendőr lesz a legforgalmasabb útszakaszokon, balesetveszélyes csomópontoknál, illetve azokban az üdülő övezetekben, városokban, ahol a legtöbb emberre lehet számítani. A kormány megszüntetné az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört. A kabinet szerint az akkumulátoripari beruházások engedélyezéséhez egyedi miniszteri döntések helyett átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Korábban Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter a debreceni akkugyárral kapcsolatos környezetszennyezési ügyre utalva közölte, azok az üzemek, amelyek veszélyeztetik az emberek egészségét és semmibe veszik a magyar törvényeket, bezárásra és Európa legszigorúbb környezetvédelmi bírságára számíthatnak. Több mint 2,5 tonna epret semmisített meg a Fogyasztóvédelmi Hatóság tavasszal jelölési hiányosság miatt. Az ellenőrök több mint 530 tételt vizsgáltak meg, és minden tizediknél találtak problémát. Általában a gyümölcs eredetével, nyomon követhetőségével volt probléma. Sokszor magyar szamócaként próbálták eladni a külföldi árut. Az érintett kereskedőkre összesen 3,5 millió forint bírságot szabtak ki. Nagyszabású ünnepségekkel emlékeznek ma az Egyesült Államokban a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójáról. A kiemelt washingtoni, philadelphiai és New Yorki rendezvények sorát légi bemutató, nemzetközi haditengerészeti felvonulás, valamint Donald Trump elnök beszéde után minden idők legnagyobb tűzijátéka színesíti. Napos idő várható gomoly és fátyol felhőkkel, csapadékra nem kell számítani. Az északnyugati északi szél élénk helyenként erős lesz. Késő délután 26-30 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A lazuló szombat délutánból még 2 egész óra a miénk, úgyhogy belehúzunk természetesen itt a 93 egy Best FM-en. Üdv az új hallgatóknak is, és szeretettel köszöntök mindenkit. Gondolom akadnak olyanok, akik nemrég csatlakoztak hozzánk, bekészítve a legjobb zenék a következő felvonásokra. Én Molek Csongor vagyok, és énekel nekünk most Christina Aguilera.
0: 93 egy Best FM.

Ez a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Tartalmas hétvégét mindenkinek és jó pihit, jó pihenést. Én Oleg Csongor vagyok, nézzük a holnapi időjárással kapcsolatban milyen infokat kapunk már. Vasárnapra is sok napsütést jósolnak a hozzáértők. Viszont említik azt is, hogy a megnövekvő gomoly felhőkből néhol előfordulhat majd némi csapadék. Zápor esetleg gyenge zivatar formájában, és az északnyugati szelet kísérhetik majd többfelé erősebb élénkebb lökések. Hát reggel felfrissülünk megint szerencsére, olyan 12-19 fok körül mérünk majd, délután pedig nem lesz kánikula, 25-30 fok körül alakul a csúcsérték. Extrém magas szinten van már a gombák pollen koncentrációja, kedves allergiás hallgatók, ezt gondolom tapasztalják pár napja, már mint a tüneteket, orfolyás, tüsszögés, szemviszketés és még sorolhatnánk. És közepes tartományban van a csalánfélék és a pázsitfőfélék pollen koncentrációja. Nem árt, ha betáraznak papír zsebkendőből. Most Zsarul és Ashanti közös száma következik a Besten, az Always on Time.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, dunai városi hallgatók, itt a városban a hagyomány már, hogy az egészségügyi dolgozók ünnepén a kórház kollektívája elismeri a kiváló dolgozóit, megemlékezik az elmúlt esztendőben elhunyt kollégákról, és együtt ünnepel Semmelweis napon. Az egészségügyi dolgozók idén a Városháza C szárnyában találkoztak, a meghívott vendégek sorában foglalt helyet Pintér Tamás, polgármester, aki a hála hangján méltatta a kórházi dolgozók áldozatkész és mérhetetlenül fontos munkáját. Kezdetben viszont egy emberhez szólt, őszinte gondolatokkal búcsúzott dr. Szilágyi Őrs főigazgatótól, aki július 1-től a Délpesti Centrum Kórház főigazgatói feladatait látja el. Sokan egyetértenek azzal a gondolattal, hogy dr. Szilágyi Őrs főigazgató a dunai városban töltött évei során mély nyomot hagyott településünk életében, aktív szervezője, támogatója és résztvevője volt különböző jótékony célú projekteknek, közösségi eseményeknek. És Semmelweis napon búcsúbeszéddel is készült, amelyben visszautalt az elmúlt időszak egy-egy nagyobb fejlesztésére, programjára. Az eseménybe számolót további információkkal és fotókkal a dunaiváros.com hírportálon megtalálják, de erre a témára mi is visszatérünk még. Most a Wanted érzelmes lágere következik, nem annyira lassú a dal, ez a Glad You Came.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93.1 Best FM-en. Szeretettel köszöntök mindenkit, az új hallgatókat is, természetesen Dunaújváros és a térség. Én Molek Csongor vagyok, és a következő órát még együtt töltjük. Hozom a legjobb slágereket. Az M&S kezdi az órát, és szól az If You Wanna című slágerük.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: A több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Lebontják a kelenföldi erőmű 2005 óta használaton kívüli 146 méter magas kéményét. A munkálatok a terület helyreállításával együtt augusztus végéig tartanak. Az 1979-ben épült létesítmény elbontásával az erőmű 70-es évekbeli elavult ipari technológiájának utolsó darabja is eltűnik. A modernizált erőmű a korábbiakhoz képest jóval alacsonyabb széndioxid kibocsátással termeli a villamos energiát és a főváros számára a távhőt. Rövidített útvonalon közlekedik a 2-es metró holnap és jövő vasárnap délelőtt, közölte a BKK. A szerelvények délig csak a déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között járnak. Az Ős vezérterem és a Deák Ferenc tér között pótlóbusszal lehet utazni. Nagyszabású ünnepségekkel emlékeznek ma az Egyesült Államokban a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójáról. A kiemelt washingtoni, philadelphiai és New Yorki rendezvények sorát légi bemutató, nemzetközi haditengerészeti felvonulás, valamint Donald Trump elnök beszéde után minden idők legnagyobb tűzijátéka színesíti. Az elmúlt három hétvégén kiemelkedően sok közlekedési baleset történt, amelyben összesen 18-an haltak meg. A rendőrség országszerte elrendelte a nyári közlekedésbiztonsági protokollt. Ennek keretében augusztus végéig több rendőr lesz a legforgalmasabb útszakaszokon, balesetveszélyes csomópontoknál, illetve azokban az üdülő övezetekben, városokban, ahol a legtöbb emberre lehet számítani. A kevés csapadék ellenére jó minőségű lehet az idei búza, mennyisége azonban elmarad a vártól, közölte a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének főtitkára. Cseh Tibor András elmondta, az aszály miatt az ország nagy részén minden eddiginél korábban kezdődött az aratás. A kormány a vármegyék helyett ismét a megye, a főispánok helyett pedig a kormány megbízott elnevezés használatát javasolja. Az országgyűlés 4 évvel ezelőtt az alaptörvény 11. módosításával vezette be a most megszüntetni tervezett elnevezéseket. A kormány megszüntetné az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört. A kabinet szerint az akkumulátoripari beruházások engedélyezéséhez egyedi miniszteri döntések helyett átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Korábban Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter a debreceni akkugyárral kapcsolatos környezetszennyezési ügyre utalva közölte, azok az üzemek, amelyek veszélyeztetik az emberek egészségét és semmibe veszik a magyar törvényeket, bezárásra és Európa legszigorúbb környezetvédelmi bírságára számíthatnak. Napos idő várható gomoly és fátyol felhőkkel, csapadékra nem kell számítani. Az északnyugati északi szél élénk helyenként erős lesz. Késő délután 26-30 fok valószínű.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Durva drogokat értékesítettek, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. A Fehérvár megyei rendőrök az elmúlt időszakban is sorra csaptak le kábítószer kereskedőkre és fogyasztóikra. Most egy újabb szállat sikerült felgöngyölíteniük és lezárniuk. 4 drogterjesztő ellen ugyanis vádemelést javasoltak, akik Pest és Fehérvár megyékben terjesztették a legdurvább kábítószereket. Az elkövetők 2024 nyarától különböző drogokat, kokaint, amfetamint, kristályt, valamint új pszichoaktív anyagot értékesítettek kiterjedt fogyasztói körüknek. A bűncselekmény súlyosságát jelzi, hogy az összehangolt áprilisi rajtaütésben, amikor több helyszínen csaptak le egyszerre, mintegy 60 rendőr vett részt. A házkutatások során a nyomozók kábítószergyanús anyagokat, konyhai mérlegeket, mobiltelefonokat, több millió forint értékű valutát, valamint több mint 12 millió forint készpénzt foglaltak le. Emellett 8 luxusautót és különféle ékszereket is zár alá vettek, így az eljárás során mintegy 100 millió forint bűnös vagyon elvonása történt meg, az ügy részletei a FEOL oldalán. Már elindult az önkormányzat nyári tábora, az első héten is nagyon sok kisgyerek élvezhette az Aquantis élményfürdőben futó szünidei forgatag programját. A szervezők célja az, hogy a táborozóknak könnyed, felhőtlen kikapcsolódásban legyen részük. 73 kisebb és nagyobb gyermek csatlakozott a tábor első hetéhez, ami az előzetes ígéretek, valamint az elmúlt évek tapasztalatai alapján is nagyon nagy siker, írja a weboldalán a város. Elkezdődött az idei Magyarok kenyere 15 millió búzaszem program itt Fejérvár megyében is. A szervezők augusztus 20-áig várják a búza adományokat, amit ősszel liszt formájában adományoznak tovább rászoruló családoknak. Fontos változás, hogy idén pénzbeli adománnyal is lehet támogatni a programot. Akik nem termelők vagy logisztikailag egyszerűbb módon szeretnének hozzájárulni a kezdeményezéshez, közvetlen banki átutalással is segíthetik a rászorulókat. Országszerte 22 kutyabarát strand várja az ebb tartókat, erre hívja fel a figyelmet egy szakmai weboldal. Hangsúlyozzák, hogy idehaza már 3 millió kutya él, közülük egyre többen családtagként vesznek részt a mindennapokban, ezért egyre nagyobb igény van a házi kedvenceket is fogadó fürdőkre. Itt Fejérvár megyében is hozzátették, a kutyabarát strandok erősítik a települések turizmusát. A helyek listája a kutyabaráthelyek.hu oldalon érhető el. Végül a várható időjárásról. A több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek az égen, de csapadék sehol sem várható. Az ország nagy részén élénk, helyenként erős lesz az északi, északnyugati szél, friss lesz a hajnal. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 17 fok között várható, a legmagasabb nap közben 25 és 30 fok között.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Nagyon szép késő délutánt kívánok mindenkinek, enyhe túlzással, de már tényleg itt járunk a szombati napunkat illetően. Ez a 93.1 West FM, én Molek Csongor vagyok, üdv a hallgatóknak, és bekészítettem ismét a legjobb zenéket. Indítja az aktuális felvonásunkat, az M&S, és mindjárt közlekedünk.
0: 93.1 West FM.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en jó utat kívánok a közlekedőknek. Elég sokan vezetnek, hétvégén is útra keltek Dunaújvárosból és a környékről, balesetmentes kilométereket. Az 52-esen a helyzet tudjuk, hogy mi, csomópontépítés zajlik jelenleg. Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főúton. A 47-es kilométernél útszűkület még jó pár héten keresztül lassítja a haladást. És az 51-11-esen Dunaföldvár-Dunakömlőd összekötő úton a 0-as és a 20-as kilométer között is útszűkületre kell készülni. Ha lenne egyéb infójuk, akkor kérem jelezzék 30-as 74-74 777 a telefonszámunk. Előre is köszi szépen! Nyári slágert hozok most, zenél a DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince, és szól tőlük a Summertime című felvétel. Drums!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Ez a 93.1 Best FM, a legjobb zenék, és említettem infókat már azzal kapcsolatban, hogy Semmelweis nap alkalmából igen szép ünnepséget tartott a Szent Pantaleon Kórház rendelőintézet közössége. Pintér Tamás polgármester is köszöntötte a kollektívát, illetve őszinte gondolatokkal búcsúzott a fővárosba távozó dr. Szilágyi Őrs főigazgatótól. A rendezvény fényét a Móricz Zsigmond általános iskola és a Birok Szabó Magda tagintézménye növendékeinek a műsora is emelte. Az ünnepi jellegről pedig elég sok elismerés gondoskodott, méltatták az adjunktusi kinevezésbe részesült kollégákat. Szent Pantaleon Kórház kiemelt támogatója díjban részesült Grabarics Sándor, a nevével fémjelzett társaság ügyvezetője, illetve Szent Pantaleon Kórház őrangyala díjat kapott Bartalos Norbert. Ezt követte az ifjú reménységek és kiváló dolgozók köszöntése, továbbá 4 szakember részesült igazgatói dicséretben. Mindenkinek gratulálunk, egyébként idén 4 kiváló egészségügyi dolgozó részesült Szent Pantaleon emlékérem elismerésben, dr. Tóth Mária főorvos, Mészárosné Pintér Katalin osztályvezető főnővér, dr. Parapati Zsanett osztályvezető és dr. Szilágyi Dániel Örs érdemelték ki a díjakat. A dunaiveres.com hírportálon fent van a teljes beszámoló. Most Avril Lavigne-nel kicsit poprockozunk, meghallgatjuk a Girlfriend című slágert.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. A búcsúdalom ma szombatra, a Take That felvétele, ez a Baby című sláger. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, kedves dunói városi hallgatók, remélem eddig jól telt a hétvége, és ezt kívánom, hogy jól is teljen a folytatás. További kellemes késő délutánt és majd kora estét, aki a bulit betervezte, előre is jó szórakozást. Holnap vasárnap pedig jelentkezem délután, 3-tól itt vagyok a stúdióban. Molek Csongort hallották, maradjanak a Best FM-en. Hello!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Durva drogokat értékesítettek, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Fehérvár megyei rendőrök az elmúlt időszakban is sorra csaptak le kábítószer kereskedőkre és fogyasztóikra. Most egy újabb szállat sikerült felgöngyölíteniük és lezárniuk. 4 drogterjesztő ellen ugyanis vádemelést javasoltak, akik Pest és Fehérvár megyékben terjesztették a legdurvább kábítószereket. Az elkövetők 2024 nyarától különböző drogokat, kokaint, amfetamint, kristályt, valamint új pszichoaktív anyagot értékesítettek kiterjedt fogyasztói körüknek. A bűncselekmény súlyosságát jelzi, hogy az összehangolt áprilisi rajtaütésben, amikor több helyszínen csaptak le egyszerre, mintegy 60 rendőr vett részt. A házkutatások során a nyomozók kábítószergyanús anyagokat, konyhai mérlegeket, mobiltelefonokat, több millió forint értékű valutát, valamint több mint 12 millió forint készpénzt foglaltak le. Emellett 8 luxusautót és különféle ékszereket is zár alá vettek, így az eljárás során mintegy 100 millió forint bűnös vagyon elvonása történt meg, az ügy részletei a FEOL oldalán. Semmelweis Ignácra, az anyák megmentőjére emlékezett hagyományos ünnepségén kedden a Dunaújvárosi Kórház. Az eseményen a Szent Pantaleon Kórház vezetősége elismerésekkel és kinevezésekkel köszönte meg dolgozóik és támogatóik kiemelkedő munkáját. A polgármesteri hivatal dísztermében rendezett ünnepséget dr. Szilágyi Őrs főigazgató köszöntője nyitotta meg, aki július 1-jével távozott a Szent Pantaleon Kórház rendelőintézet éléről, miután a Dél-Pesti Centrum Kórház vezetését vette át. Legköszönő főigazgatóként beszédében visszatekintett vezetői időszakának legfontosabb eredményeire és mérföldköveire. A díjazottak listája feol.hu-n. Elkezdődött a dinnye szezon, már érkezik a boltok polcaira és a piacokra a szabadföldi magyar dinnye, mondta a Fruitweb alelnöke a közmédiának. Varga István hangsúlyozta, hogy a koratavaszi fagyok ellenére a minőségre és a mennyiségre idén nem lehet panasz, itt Fejér vármegyében sem. A mostani meleg idő kedvez a dinnye érésének, így a magyar gyümölcs várhatóan egész szezonban elérhető lesz. Megszavazta az országgyűlés a polgármesterek fizetésének befagyasztását. Az eddig érvényes törvény szerint szerdától nőtt volna a településvezetők fizetése, de most a jelenlegi szinten marad. Itt Fejér vármegyében is. Az új szabályozás szerint eltörlik a nekik járó költségtérítést és csökkentik a vármegyei közgyűlési elnökök fizetését. Holnap mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de délután nyugaton és északnyugaton helyenként futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Majd az esti órákban az ország más tájain is előfordulhat csapadék. A nyugati északnyugati szelet sokfelé kísérik majd élénk, olykor erős széllökések. Hajnalban 9 és 18, délután 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Hírek a Best FM-en. Benyújtott a kormány az alaptörvény módosítását, adómentes lesz az iskola kezdési támogatás, erdőtűz pusztít Kosztabráván. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Az országgyűlés elé kerül az alaptörvény újabb módosítása. A javaslatot a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtotta be, erről közösségi oldalán számolt be. A csomag egyebek mellett 12 évben maximalizálná az országgyűlési képviselők mandátumát, megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását, valamint függetlenebb működést biztosítana az alkotmánybíróságnak. A tervezet emellett erősítené a bírói önigazgatást, létrehozná a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, a vármegyék pedig ismét megyék lehetnek. Adómentes lesz és végrehajtás alá sem lehet vonni az iskola kezdési támogatást. Erről Kármán András pénzügyminiszter számolt be közösségi oldalán. Azt írtam, a 100 ezer forintos juttatás mintegy 400 ezer gyermek után jár majd a jogosult családoknak. A miniszter szerint a jogszabály módosítás célja, hogy a támogatás teljes összege valóban az iskola kezdés költségeinek enyhítését szolgálja. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkapuca ellen. A betegség megfékezésével kapcsolatos valamennyi információt megtalálnak a gazdák a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján, mondta rádiónknak Szűcs Csaba növényvédelmi igazgató.
3: a névik aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak. Tartalmazzák azokat az optimális időszakokat, amelyek vármegyénként vagy borvidékenként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek a szőlő-aranyszínű sárgaság betegség kapcsán. Tehát én úgy gondolom, hogy minden információ és minden érintett szervezet segíti a szőlőtermesztőket a legkisebbtől a legnagyobbig.
2: Már több mint 2000 hektárnyi területet perzselt fel az erdőtű Spanyolországban Costa Brava térségében. A lángok főként erdős területeket érintenek. A tűzoltóknak sikerült részben megfékezniük a tüzet, de csaknem 400 ember és 10 légiegység továbbra is a helyszínen dolgozik. A hatóságok szerint a tüzet valószínűleg emberi gondatlanság okozta. Halálos áldozatról egyelőre nem érkezett hír. A környéken élőket és a turistákat arra kérik, hogy kerüljék el az érintett területeket. Holnap változó felhőzet mellett több órára kisüt a nap, de azért nem lesz teljesen eseménytelen az idő. Helyenként kisebb eső, zápor, sőt egy-egy zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél több felé élénk, néha erős lesz, délutára 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn is marad a napos gomoly felhős idő, elszórtan záporokkal, néhol zivatarral. Kedden már ismét melegebb levegő érkezik, 28-33 fokos csúcsokkal. Szerdán viszont egy hideg front hozhat átmeneti felhősödést és záporokat, zivatarokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Hip-hop és R&B a mai menü. Ma is, mint minden szombaton, 6-7-én White Boy, 7-től szombati rezidensünk Slim Fit a lemezjátszók mögött. Indul a szombat esti Night Shift.

0: utazás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Mixcloudon pedig nem csak az én korábbi mixeim hallgathatók vissza, mert kivétel nélkül az összes Night Shift lemezlovas oda tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá, szóval ott tessék keresgetni Night Shift DJ-k után. Akinek pedig ez nem elég, és szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, üzenni nekünk, megteheti számtalan módon. Lehet például nekünk e-mailt írni az info@bestfmbudapest.hu-ra, SMS vagy Viber üzenetet küldeni a 0620 55 55 155-re, és hogyha lájkoltok minket Instán és Facebookon, Best FM Rádió Magyarország, akkor

0: The Hyde Boy.
1: És hogy első kézből tudjátok értesülni a velünk kapcsolatos információkról, következő buli, a mixeket hol lehet megtalálni, a Nightshift lemezolvasók merre zenélnek a hétvége folyamán, hát csatlakozzatok hozzánk Facebookon is, és Instagramon is. Roppant egyszerű a profilunk, Best FM Nightshift,

0: minden este.
1: És akkor cserélünk, persze nem stílust, maradunk továbbra is a hip-hop és az R&B mesdjéjén, csak helyet. Slim Fit jön ide, a lemezjátszók mögé, meg megyek át a túloldalra, és aztán, hogyha Slim Fit is letudta a rá első 60 perces etapot, utána szombat lévén 8-tól már Big Favi Tomi, Biki lesz a mai meccsi házigazdája itt a Veszt FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Ballal zárult a Pentele nap, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A 40. alkalommal rendezték meg a Pentele napot Dunaújvárosban. A jubileumi közösségi eseménynek idén is a Pentele Klubház adott otthont, ahol a hagyományok, a helyi értékek és az összetartozás állt a középpontban. A rendezvényt a Pentelei Nyugdíjas Klub, a Pentele Borklub és a Pentele Baráti Kör szervezte. A program pedig ezúttal is számos érdeklődőt vonzott. Volt borpálinka és ételverseny, helyi gasztronómiai hagyományok bemutatója. A fehérborok kategóriájában Supolló Tamás, a vörösborok kategóriájában pedig Pap Sándor bizonyult a legjobbnak. A pálinka versenyt Gulyás Győző nyerte, a kolbász és szalámi kategória első helyezettje Márkus József lett, míg a sonka és szalonna versenyben Matlag Attila végzett az élen. Az édes sütemények közül Supolló Tamásné alkotását díjazták a zsűri tagjai, a sós sütemények kategóriájában pedig Szalai Tiborné nyerte az első helyet. A napot Bál zárta, írja Duna Online. Semmelweis Ignácra, az anyák megmentőire emlékezett hagyományos ünnepségén kedden a Dunaújvárosi Kórház. Az eseményen a Szent Pantaleon Kórház vezetősége elismerésekkel és kinevezésekkel köszönte meg dolgozóik és támogatóik kiemelkedő munkáját. A polgármesteri hivatal dísztermében rendezett ünnepséget dr. Szilágyi Őrs főigazgató köszöntője nyitotta meg, aki július 1-jével távozott a Szent Pantaleon Kórház rendelőintézet éléről, miután a Dél-Pesti Centrum Kórház vezetését vette át. Legköszönő főigazgatóként beszédében visszatekintett vezetői időszakának legfontosabb eredményeire és mérföldköveire. A díjazottak listája feol.hu-n. Elkezdődött a dinnye szezon, már érkezik a boltok polcaira és a piacokra a szabadföldi magyar dinnye, mondta a Fruitweb alelnöke a közmédiának. Varga István hangsúlyozta, hogy a koratavaszi fagyok ellenére a minőségre és a mennyiségre idén nem lehet panasz, itt Fejér vármegyében sem. A mostani meleg idő kedvez a dinnye érésének, így a magyar gyümölcs várhatóan egész szezonban elérhető lesz. Megszavazta az országgyűlés a polgármesterek fizetésének befagyasztását. Az eddig érvényes törvény szerint szerdától nőtt volna a településvezetők fizetése, de most a jelenlegi szinten marad. Itt Fejér vármegyében is. Az új szabályozás szerint eltörlik a nekik járó költségtérítést és csökkentik a vármegyei közgyűlési elnökök fizetését. Végül a várható időjárásról. A több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek az égen, de csapadék sehol sem várható. Az ország nagy részén élénk, helyenként erős lesz az északi, északnyugati szél, friss lesz a hajnal. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 17 fok között várható, a legmagasabb napközben 25 és 30 fok között.
3: Hírek a Best FM-en. Gyorsítaná a zöld beruházásokat a kormány, riasztották a magyar vadászgépeket, kevés az autó, megszűnik egy autópálya Svájcban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Új energetikai törvénycsomagot készít elő a kormány. A cél, hogy Magyarország teljesítse az Európai Bizottság felé vállalt energetikai kötelezettségeit, és felgyorsuljanak a zöld beruházások. A tervezet szerint egyszerűbbé válhat a szélerőművek és a geotermikus fejlesztések engedélyeztetése. Emellett a nagyobb áramszolgáltatóknak dinamikus, a tőzsdei árakat követő tarifákat is fel kellene kínálniuk az ügyfeleknek. A kormány a hálózat rugalmasságát is növelné, miközben a rezsicsökkentett lakossági árak változatlanul megmaradnak. Riasztották a magyar gripeneket, egy Hongkongból Londonba tartó utasszállító nem vette fel a kapcsolatot a román légirányítással. A vadászgépek a magyar határnál érték el a kínai járatot, vizuálisan figyelmeztették a személyzetet, akik ezt követően jelentkeztek az irányításnál. Az intézkedés után a gripenek visszatértek a kecskeméti bázisra. Segítsünk a madaraknak a hőségben, a tartós nyári meleg őket is megviseli, ezért fontos, hogy friss ivóvizet biztosítsunk nekik. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője rádiónknak azt mondta, egy egyszerű madárítató a kertben vagy akár az erkélyen is sokat jelenthet.
4: Erre a célra a legjobb a kb. Két férfi araszni 45-50 centi átmérő műanyag virágra látszik. Mert ebbe egy nagyobb madár, tehát mondjuk egy örvösgalamb meg tud fürdeni. Annyi víz van benne, hogy a legnagyobb hőségben sem fog elpárlogni. Töltsük föl naponta friss vízzel. Adalékot nem kell tenni, terjed sajnos a Facebookon a rengeteg butaság. Alapvetően a talajon itassunk, folyamatos árnyékba tegyük be, hogy a víz párolgási veszteség csökkenjen, illetve a hőmérséklet is kezelhetőbb.
3: Lefokoznak egy autópályát Svájcban. A Zürich melletti A50-es elveszíti autópálya besorolását, mert jóval kisebb rajta a forgalom, mint amire az építésekor számítottak. A mindössze 3,7 kilométeres szakaszon naponta kevesebb, mint 14 ezer jármű halad át, így a kétsávos út főútként folytatja pályafutását, a felszabaduló területek egy részét pedig erdősítik. Az út ingyenes marad, a megengedett sebesség viszont 120-ról 80 km per órára csökken. Holnap több-kevesebb napsütésre készülhetünk, de időnként megnövekedhetnek a felhők is. Elszórtan kisebb eső, zápor, helyenként zivatar is előfordulhat. A szél sokfelé megélénkül, a csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A hét elején is marad a változékony, de nyári idő. Hétfőn még több helyen lehet zápor vagy zivatar, kedden viszont már ismét felfelé indulnak a hőmérők, akár 33 fokig. Szerdán újabb hidegfront érkezik több felhővel, helyenként zivatarokkal és erős, néha viharos szellőgésekkel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Aratás most különösen fontos az óvatosság. Ismét rákapcsol a paksi atomerőmű. Tetőn kezdődött, a földön folytatódott a verekedés. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Elindult az aratás, megkezdték munkájukat az aratási koordinációs bizottságok is. A gazdálkodóktól fokozott óvatosságot kérnek, hogy megelőzzék a gabonatüzeket. Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a legfontosabb tűzvédelmi szabályokat ismertette rádiónkban.
2: Nagyon fontos, hogy minden olyan lehetséges tüzet megelőzendő üzenetet eljuttassunk egyrészt a gazdálkodókhoz, másrészt pedig az úton haladó közlekedőkhöz. A legegyszerűbb szabály, hogy ne égessünk tarlót, ne dohányozzon senki a mezőgazdasági munkagép vezetőfülkéjében, de a gabonatáblán vagy annak közelében sem, mindenkinél legyen tűzoltó készülék. Ha problémát látnak az úton haladók, legyen az egy szántóföldön elakadó gép, vagy ne adj Isten egy tűznek a megjelenése, akkor azonnal hívjanak segítséget.
1: Zéró toleranciát hirdetett a korrupcióval szemben a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a tárca állománygyűlésén azt mondta, a kormány célja egy szakmai alapokon működő közigazgatás megteremtése, és a korrupciónak semmilyen formáját nem fogják eltűrni. A miniszter arra kért a dolgozókat, hogy ha bármilyen visszaélésről szereznek tudomást, azt jelezzék. Hozzátettem, a korábbi berögzült működési gyakorlatokat is megkívánják változtatni. Újra növeli teljesítményét a paksi atomerőmű. Erről Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter számolt be közösségi oldalán. Azt írtam, a Duna víz hőmérséklete annyira csökkent, hogy az erőmű ismét fokozatosan növelheti termelését. Az elmúlt napok rendkívüli hősége miatt a blokkok teljesítményét több lépésben kellett mérsékelni, hogy a visszaengedett hűtővíz hőmérséklete megfeleljen az előírásoknak. A tetőről lezuhanva is folytatta a verekedést két férfi az Egyesült Államokban. A detroiti építőmunkások egy ház tetején estek egymásnak, majd dulakodás közben a földre zuhantak. A becsapódás után azonnal felálltak és továbbütötték egymást. A verekedést végül senki sem szakította félben, a felek pedig néhány perccel később egyszerűen elsétáltak. Hogy miért vesztek össze, arról nem tudni, mint ahogyan arról sem, hogy megsérült-e valamelyikük. Holnap változó felhőzet mellett több órára kisüt a nap, de azért nem lesz teljesen eseménytelen az idő. Helyenként kisebb eső, zápor, sőt egy-egy zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél több felé élénk, néha erős lesz, délutára 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn is marad a napos gomoly felhős idő, elszórtan záporokkal, néhol zivatarral. Kedden már ismét melegebb levegő érkezik, 28-33 fokos csúcsokkal. Szerdán viszont egy hideg front hozhat átmeneti felhősödést és záporokat, zivatarokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenéket, csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, remélem mindenki jól van, remélem mindenki felfrissült egy picit ebben a lehűlésben, és nagyon, de nagyon remélem, hogy itt vagytok, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk a szombattól. Sikén kezd ez a Love and the Run.
3: Ez a Night Shift

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most a 90-es évek második felének egyik legmeghatározóbb Eurorap előadója, aki nem volt más, mint Nana, és tőle a Lonely. 97-ben jelent meg a Nana című bemutatkozó albumon, és gyorsan népszerű lett Európa szerte. Amerikát nagyon nem tudta meghódítani. Különlegessége, hogy ötvözi a dallamos refrént a repbetétekkel, miközben a magányról, a kitartásról és a remény kereséséről mesél. Ez a líraibb stílus sokak számára szerethetővé tette a dalt, amely jól illeszkedik a 90-es évek Eurorap korszakának hangzásához is, úgyhogy én azt mondom, hogy eleget beszéltem róla, inkább hallgassuk meg!

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem gondoltam volna, és tényleg egy forintot nem mertem volna rátenni egy fogadáson, hogy a következő szuper slágerünk 20 éves, hiszen 2000 áprilisában jelent meg. Viszont a mai napig a hip-hop történelem egyik legmeghatározóbb szatirájaként tartják számon, és hát az előadó ki más lenne, mint Eminem, aki saját magát gúnyolta ki ebben a dalban, úgy, amúgy. Hogy miről van szó? Hát persze, hogy a The Real Slim Shady-ről.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, imádom azokat az előadókat, akik minden egyes esetben kiállnak magukért, és hogyha úgy van, nem hunyászkodnak meg, sőt, inkább odapörkölnek azoknak, akik mondjuk negatív kritikát fogalmaznak meg velük szembe. Így járt annó Mika is, akire egy csomó producer, meg csomó kiadó azt mondta, hogy annyira nem jó a stílusod, inkább ezt a brit fiúbanda stílust kéne felvenni, viszont ő nagy évbe hát tett rájuk, jól bemutatott nekik, és megcsinálta a Grace Kellyt, ami egy ilyen görbe tükör azoknak, akik őt kritizálták, és megmutatja azt, hogyha kell, akkor akár a híres színésznő Grace Kelly bőrébe is be tud bújni. És hát a dal címe is ez lett, Grace Kelly, Mikától.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, szerintem nincs olyan ember a Földön, aki ne hallott volna a Bonfunk MC-ről vagy a Freestylerről. Ugyebár a 2000-es évek egyik legnagyobb zenei és kulturális robbanása volt, 10 országban vezette a slágerlistákat, és hát a futurisztikus hangzása azonnal a korszak breaktánc és underground kultúrájának himnuszává vált. És én ezt alá is tudom támasztani, mert emlékszem, hogy talán hetekig vagy akár hónapokig üldöztem, hogy meglegyen az egész album. Aztán nagy nehezen meglett, és rájöttem, hogy hát rommá fogom hallgatni, és így is történt. Na, de mindegy, akkor jöjjön az előbb említett dal, Bonfunk MC's Freestyler, most itt a Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Benyújtotta a kormány az alaptörvény módosítását. Elindult a védekezés a szőlőkabóc ellen. Erdőtűz pusztít Kosztabráván. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Az országgyűlés elé kerül az alaptörvény újabb módosítása. A javaslatot a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtotta be, erről közösségi oldalán számolt be. A csomag egyebek mellett 12 évben maximalizálná az országgyűlési képviselők mandátumát, megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását, valamint függetlenebb működést biztosítana az Alkotmánybíróságnak. A tervezet emellett erősítené a bírói önigazgatást, létrehozná a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, a vármegyék pedig ismét megyék lehetnek. A benyújtott javaslatra a Fidesz úgy reagált, ez véget vethet az alkotmányos demokráciának, különösen a köztársasági elnök leváltása, az Alkotmánybíróság átalakítása és az ellenzék egy részének kizárása miatt. A párt frakciója hétfőn tárgyal a kialakult helyzetről. Adómentes lesz és végrehajtás alá sem lehet vonni az iskola kezdési támogatást. Erről Kármán András pénzügyminiszter számolt be közösségi oldalán. Azt írtam, a 100 000 forintos juttatás mintegy 400 000 gyermek után jár majd a jogosult családoknak. A miniszter szerint a jogszabálymódosítás célja, hogy a támogatás teljes összege valóban az iskola kezdés költségeinek enyhítését szolgálja. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen. A betegség megfékezésével kapcsolatos valamennyi információt megtalálnak a gazdák a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján, mondta a rádiónknak Szűcs Csaba növényvédelmi igazgató.
2: A névik aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak, tartalmazzák azokat a optimális időszakokat, amelyek vármegyénként vagy borvidékenként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek.
1: Már több mint 2000 hektárnyi területet perzselt fel az erdőtű Spanyolországban Kosztabráva térségében. A lángok főként erdős területeket érintenek. A tűzoltóknak sikerült részben megfékezniük a tüzet, de csaknem 400 ember és 10 légiegység továbbra is a helyszínen dolgozik. A hatóságok szerint a tüzet valószínűleg emberi gondatlanság okozta. Halálos áldozatról egyelőre nem érkezett hír. Holnap több-kevesebb napsütésre készülhetünk, de időnként megnövekedhetnek a felhők is. Elszórtan kisebb eső, zápor, helyenként zivatar is előfordulhat. A szél sokfelé megélénkül, a csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A hét elején is marad a változékony, de nyári idő. Hétfőn még több helyen lehet zápor vagy zivatar, kedden viszont már ismét felfelé indulnak a hőmérők, akár 33 fokig. Szerdán újabb hideg front érkezik több felhűvel, helyenként zivatarokkal és erős, néha viharos szellőkésekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, 9 óra után is üdv mindenkinek, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, remélem mindenki jól van, remélem mindenki élvezi az életet, élvezi a napot, na meg persze a legjobb zenéket, amit hozunk itt megállás nélkül. Most ezt az órát például az isteni Mark Anthony kezdi nálunk, ez az I Need to Know.
3: Ez a Night Shift

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik most nálunk az isteni George Michael és az ő legbátrabb és legmeghatározóbb dala, ami egy reakció volt arra, hogy 1998 áprilisában letartóztatták. Egy beépített civil ruhás rendőr kapta rajta az énekest egy Beverly Hills-i nyilvános illemhelyen, egy bizonyos magatartáson. Aztán utána nem volt más hátra, mivel ezt a sajtó felkapta, muszáj volt kipakoljon magáról mindent, ami a magánéletéhez tartozik. Szerintem mindenki tudja, hogy miről beszélek. Hogyha meg nem, akkor pedig nézzen utána a neten. Nálunk viszont most jön az Outside.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, ez a következő dal tette fel a térképre Bruno Mars-ot, aki addig főleg háttérben dolgozó dalszerző volt. Eredetileg a refrént a Loop Fiasco számára szánták, de miután az Atlantic Records kiadó B.O.B.-nek adta ezt a dalt, Bruno Mars hangja a felvételen maradt, ami azonnal a világhírné felé repítette, és később három Grammy-díjra is jelölték. Na, ez a kemény, nem a faláb. Na, jön a Nothing on You!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik most nálunk Sheryl Cole és a Fight for This Love, és a dal elképesztő sikeréhez nagyban hozzájárult Sheryl élő fellépése a Brit X-Faktorban is, ahol abban az évben mentorként is tevékenykedett. A fellépés során viselt katonai stílusú piros-fekete egyenruha és a hozzátartozó koreográfia az év egyik legmeghatározó popkulturális pillanatává vált az Egyesült Királyságban, és ezt én megnéztem, hát nem csak az Egyesült Királyságban, és nem csak a popkultúrát tekintve, de ezt engedjük el. Jön a Fight for This Love!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, lehet ömlengősen is szurkolni a világ békéért, meg lehet úgy is, hogy ez egy óriási buli keretein belül zajlik. És hát a Love Message anno ezt így csinálta, és milyen jól tették. Love Message-től a Love Message. Micsoda a kreativitás. Most itt a Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Gyorsítaná a zöld beruházásokat a kormány, hőség, segítsük a madarakat is, kevés az autó, megszűnik egy autópálya Svájcban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Új energetikai törvénycsomagot készít elő a kormány. A cél, hogy Magyarország teljesítse az Európai Bizottság felé vállalt energetikai kötelezettségeit, és felgyorsuljanak a zöld beruházások. A tervezet szerint egyszerűbbé válhat a szélerőművek és a geotermikus fejlesztések engedélyeztetése. Emellett a nagyobb áramszolgáltatóknak dinamikus, a tőzsdei árakat követő tarifákat is fel kellene kínálniuk az ügyfeleknek. A kormány a hálózat rugalmasságát is növelné, miközben a rezsicsökkentett lakossági árak változatlanul megmaradnak. Riasztották a magyar gripeneket. Egy Hongkongból Londonba tartó utasszállító nem vette fel a kapcsolatot a román légirányítással. A vadászgépek a magyar határnál érték el a kínai járatot, vizuálisan figyelmeztették a személyzetet, akik ezt követően jelentkeztek az irányításnál. Az intézkedés után a gripenek visszatértek a kecskeméti bázisra. Segítsünk a madaraknak a hőségben. A tartós nyári meleg őket is megviseli, ezért fontos, hogy friss ivóvizet biztosítsunk nekik. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője rádiónknak azt mondta, egy egyszerű madárítató a kertben, vagy akár az erkélyen is sokat jelenthet.
2: Erre a célra a legjobb a kövör két férfi araszni 45-50 centi átmérőjű műanyag virág alá, mert ebbe egy nagyobb madár, tehát mondjuk egy örvösgalamb meg tud fürdeni. Annyi víz van benne, hogy a legnagyobb hőségben sem fog elpárlogni. Töltsük föl naponta friss vízzel, adalékot nem kell tenni, terjed sajnos a Facebookon a rengeteg butaság. Alapvetően a talajon itassunk, folyamatos árnyékba tegyük be, hogy a víz párolgási veszteség csökkenjen, illetve a hőmérséklet is kezelhetőbb.
1: Lefokoznak egy autópályát Svájcban. A Zürich melletti A50-es elveszíti autópálya besorolását, mert jóval kisebb rajta a forgalom, mint amire az építésekor számítottak. A mindössze 3,7 kilométeres szakaszon naponta kevesebb, mint 14 ezer jármű halad át, így a kétsávos út főútként folytatja pályafutását, a felszabaduló területek egy részét pedig erdősítik. Az út ingyenes marad, a megengedett sebesség viszont 120-ról 80 km/h-ra csökken. Holnap változó felhőzet mellett több órára kisüt a nap, de azért nem lesz teljesen eseménytelen az idő. Helyenként kisebb eső, zápor, sőt egy-egy zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél több felé élénk, néha erős lesz, délutára 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn is marad a napos gomoly felhős idő, elszórtan záporokkal, néhol zivatarral. Kedden már ismét melegebb levegő érkezik, 28-33 fokos csúcsokkal. Szerdán viszont egy hideg front hozhat átmeneti felhősödést és záporokat, zivatarokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét vagy éjszakát, kinek hogy tetszik, este 10 után teljes mértékben rátok van bízva, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és nem is akarom húzni az időt, hiszen nagyon sok, nagyon komoly zenét le kell még játszanom, mint például most a következőt, ez ATB és a Let You Go.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM. A leg-

0: a képlet.
1: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most jött el az a pillanat, amikor segítek azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Na vágjunk is bele, holnap, azaz július 5-én Emese és Sarolta névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni a kibővített naptárak szerint az Antalokat, az Antonokat, a Cirilleket, a Saroltokat, a Saroltákat, a Vilmosokat, a Zóékat és a Zójákat. Hogyha Székely Zója, nagyon boldog névnapot kívánok neked, na meg persze az összes Zójának, és mindenkinek, aki előbb hallotta a nevét. Na kérem szépen, nálunk a folytatásban viszont jön a Stars on 54, ez az If You Could Read My Mind. Na akkor lenne probléma, azt hiszem.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalnál igazán akkor kezdődött el a meló, amikor már megvoltak velem, tökre szerették, viszont rájöttek arra, hogyha a globális piacra ki akarják dobni, akkor bizonyos sorokat át kell írni bennem. Nagyon sokszor beszéltem már erről, most nem fogok, viszont Sean Paul így járt a We've Been Burning-el, viszont hála az égnek megugrották a feladatot. Akit érdekel, hogy miről beszélek, és eddig lemaradt volna róla, hát az internet szerintem segíteni fog, viszont mi is segítünk abba, hogy ellazuljunk. Sean Paul, We've Been Burning, most itt a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, a készítők elmondása szerint semmilyen különlegesebb oka nem volt a névválasztásnak. Egyszerűen viccesen és jól hangzott a ritmusra, amikor a stúdióban kísérleteztek vele. Ja, még a nevet nem mondtam. Barbara Streisand, az előadó, vagy a megalkodó, vagy a megálmodó, pedig a Dark Souls. Barbara Streisand.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik a világ egyik leghíresebb fiú bandája, és persze az ő egyik leghíresebb daluk, aminek érdekessége, hogy az Egyesült Államokban kereskedelmi forgalomban nem is jelent meg a fizikai kislemez, viszont a rádiós játszásoknak és az MTV-nek köszönhetően mégis az év egyik legnagyobb slágere lett, szolíd 56 hetet töltve a Billboard rádiós listáján, ahol a negyedik helyig jutott. Backstreet Boys, As Long As You Love Me, most itt a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM, a legjobb zenék egy csodás szombat estét vagy éjszakát, inkább éjszakát kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és hát elindul a szombat utolsó órája. Van, aki ennek örül, van, aki nem, mindenki eldönti saját maga. Egy a lényeg, hogy Alexandra Burr kezdi ezt az órát. Ez a Bad Boys.
1: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az idő, hogy megnézzük, mit tartogat az időjárás számunkra a holnapi nap folyamán. 18 fokra ébredünk, 30 fok lesz napközben, azt szerintem tök jó ilyen nyári idő, gyengén felhős, és egy picit szeles napunk lesz, ami azt jelenti, hogy nyugodtan el lehet indulni a vízpart felé, csak összvisz annyi, hogy legyen nálunk egy törölköző, na meg egy lenge póló, ami a vízből kijövet esetleg megvéd minket. Ja, meg kenegessük magunkat megállás nélkül, mert a nap azért erős. Ja, és hogy mivel megyünk tovább a folytatásban, mert ez is nagyon fontos, nem csak az időjárás, hát jön nálunk az OMC és a How Bizarre.

0: do.
1: Best FM a legjobb zenék. Britney Spears, Gimme More, ez jön nálunk a folytatásban, hölgyek, urak. Az a dal, ami egy rendkívül viharos időszakban jelent meg, amikor Britney magánéletéről és a mentális egészségével kapcsolatos nehézségekről volt hangos a világ sajtó, bár azért valljuk be őszintén, hogy az elmúlt 15 évben ez nem egy olyan meglepő dolog. Ennek ellenére a szám óriási nagy siker lett mind a szakmában, mind pedig a közönségnél, és hát az amerikai Billboard Hot 100-as listáján a harmadik helyig menetelt. Ennyi. Ez volt amúgy a legjobb helyezése egy debütáló dalnak. Na, Britney Spears, Gimme More, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, nem elfelejteni, van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Egy a lényeg, hogy ezeket az oldalakat kéne megkeresni, ezeket az oldalakat kéne megvizsgálni, lecsekkolni, és hogyha úgy van, hát akkor belájkolni és bekövetni. Nagyon szépen köszönjük előre is, és tudjátok nagyon jól, hogy a legjobb zenőkkel fejezzük ki mindig hálánkat. Jön most a Hubastank és a The Reason.

Best FM a legjobb zenék. Eljött a könnyes búcsú ideje. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem mindenki jól érezte magát, és remélem, hogy holnap este 8-kor találkozunk újra. Addig is mindenkinek egy csodás éjszakát, na meg egy elképesztő vasárnapi napot. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Mindenkinek csodás éjszakát. Ciao, ciao, és persze, ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen